0: nem a zene, csak az élelem.
1: Nincs vége. Mi van, nincs vége.
2: Az életünk, az életem.
1: Van, nincs vége.
3: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

hamarabb tovább éppen, de ha nem mondod, mi a bajod, meg azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elbeszél. Közös univerzumunk,

part fölött. Valószínűtlen világ, furcsa hangjait hallom a víz felé. Az arcomba fúj az eltévedt szél, a fülembe súgja, soha se fél.

ismerem ezt a hangot, valahol már hallottam a dalt. Valamikor kerestem ezt a lányt, meg annyi bolond éjszakát.

ajtók csukódnak, a fények is lassan kialszanak. Taxik sohannak, délnek és nyugodnak. A csend kapuja már régen nyitva áll,

már hallottam hangját. Valamikor fogtam két kezét, valamikor őriztem szép szemét. Valahol már ott hagytam egyszer, sajnálom, elfelejtettem. Valamikor

Valamikor kerestem ezt a lát, meg annyi bolond éjszakát. Valahol már láttam ezt a lát, valahol már hallottam hangját. Valamikor fogtam két kezét, valamikor őriztem szép szemét. Valahol már ott hagytam egyszer, sajnálom, elfelejtettem. Valamikor hazudtam talán, sokszor megbántottam már. Valamikor tudtam még nevét, együtt hallgattunk zenét. Valamikor kellett volna még.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

tetted, a dal a szerelemért, ez volt a Help dala, és ezzel a dallal köszöntjük a kedves hallgatókat, így augusztus 31-én az új hét első napján, és hát a hónap utolsó napján egyben, ugyanis ugye hétfő van, és hát augusztusnak az utolsó napja a mai. Egyébként ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és ugye ma is jobbnál jobb műsorokkal és jobbnál jobb zenékkel várjuk Önöket, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Egyébként a zenei szerkesztő a mai délelőtt Király Boglárka, a technikus Király Tomislav, a délelőtti híreket Falics Doris szerkeszti, és a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi reméljük, hogy ha tehetik, akkor velünk tartanak. Ma délelőtt is, mi egészen 12 óráig, déli 12 óráig itt leszünk, és utána ugye érkezik a délutáni csapat, úgyhogy unatkozni nem fognak, és ugye a délutáni órákban is jó kezekben lesznek. De mi egyelőre maradjunk a reggelnél, 5 percen múlt 5:30, és folytatjuk továbbra is zenékkel, már a háttérben szól Szécsi Páltól a Mint a Violák című dal.

A kontrabantól szólt a dal, mi pedig akkor ismételten szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatóknak. Hát így hétfő reggel egy egész kellemes, hűvös reggelre kelhettünk, lentva egyébként 16 fokos jelen pillanatban, úgyhogy egész kellemes lehet így a felkelés ilyen időben, ugyebár. Na de egyébként érdemes arra is figyelni, hogy már 5 óra 40 perc van, úgyhogy aki munkába készülődik, az induljon időben, és ugye vezessen óvatosan, mert ahogy tudjuk, a reggeli órákban nagyon sokan fáradtan ülnek a volán mögé, és akkor ilyenkor történnek a balesetek, ugyebár. Úgyhogy ügyeljenek másokra és önmagukra, amikor autóba ülnek és az úton vannak, és ugye kipihenten induljanak az úrról, na meg időben. Egyébként pedig, akik nem sietnek, azoknak érdemes elgondolkodni egy jó kiadós reggelin, vagy ha reggelin nem is, akkor esetleg egy reggeli kávé, vagy egy kakaó, vagy egy jó meleg tea is jót tud tenni, és egész jól fel tudja ébreszteni az embert ilyen korán. Mi pedig adjuk hozzá a zenei aláfestést, érkezik Hevesi Tamás és a Bolond Világ Blues.

A hét első és a hónap utolsó napján sem feledkezünk meg a névnaposokról. Augusztus 31-én van ugyanis kettő fő névnaposunk is. Az egyik az Erika, a másik pedig a Bella. Na akkor lássuk ezeknek a neveknek a jelentését. Az Erika germán eredetű, illetve latin eredetű név, az Erik férfi név női párja. Gyakran tévesen azonosítják az Erika növénynévvel. Jelentése pedig nagyra becsült. A Bella pedig olasz, spanyol eredetű név, a Bell, Bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése. Ennek a névnek a jelentése szép. De rajtuk kívül még augusztus 31-én ünnepelhetnek a Ramona, Rajmund, Ajda, Aldán, Pamina és Amina nevű emberek is, úgyhogy ha esetleg felismertek egy ismerősen csengő nevet, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy köszöntsék fel őket a mai reggel, illetve a mai nap folyamán, főleg ugye az Erikákat és a Bellákat. Kedves névnaposok, mi is nagyon boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak boldog születésnapot, és természetesen nagyon kellemes ünneplést mindenkinek.

0: Időjárás. Augusztus 31-e van, hétfői nap, a mai 6 óra hajszál pontosan, és ez itt a Moravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a mai reggel legfrissebb és egyben legelső időjárás információit hallhatják, ugyebár elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma napos idő várható, délután és este, főként északon záporok és zivatarok alakulhatnak ki, amelyek helyenként az éjszaka folyamán is folytatódhatnak. A nappali csúcsfőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Éjszaka változóan vagy erősen felhős lesz az ég, és az ország északi felében helyenként csapadék, főként záporok és zivatarok várhatóak. Néhol keleti szél fúj majd, a tenger melléken pedig a bóra. A hajnali hőmérséklet 12 és 18 Celsius fok között alakul, a partvidéken azonban akár a 22 Celsius fokot is elérheti. Holnap kezdetben változóan vagy erősen felhős lesz az ég, és reggel helyenként gyenge eső is előfordulhat. Napközben részben felszakadozik a felhőzet. Keleti szél fúj majd, a szlovén Isztrián pedig gyenge vagy mérsékelt erejű bóra várható. A nappali csúcsfőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a tenger melléken pedig elérheti a 31 Celsius fokot is. Szerda délelőtt nagyrészt derült lesz az idő, délután pedig a részben derült és a változóan felhős idő váltakozik majd. Különösen az alpesi térségben fordulhat elő rövid zápor vagy zivatar. A tenger melléken pedig akkor már szerdán gyengül a bóra. Csütörtökön egyébként nagyrészt derült idő várható országszerte a jelenlegi jelentések szerint, mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is. Lent van 16 fokos, Muraszombat 15, Maribor szintén 15, Ljubljana 17, Celje 15, Novo Mesto 16, Koper 19, Kredaricán pedig 12 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Általában gomoly felhős napos időre számíthatnak, de a késő délutáni óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet. A déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat zápor, zivatar. Az olykor megélénkülő délies szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között valószínű, késő estére pedig akkor ez 17 és 27 fok közé csökken majd. Holnap, azaz kedden, tovább csökken a felhőzet, napközben többnyire gyengén felhős időre számíthatnak, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. Szerdán többnyire gyengén felhős, napos idő várható, majd késő délután északnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, ami estétől meg is vastagszik. Csütörtökön pedig akkor szakadozik, csökken a felhőzet, mindenütt kisüt a nap. Reggelig még elszórtan lehet eső, zápor, majd csökken a csapadékhajlam Magyarország felett. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is. Lenti 15 fokos, Zalaegerszeg 16, Nagykanizsa szintén 16 fokos jelen pillanatban, és egy ez Szentgotthárdon sincs másképp. Szombathely is 16 fokos, Budapesten pedig akkor már egy kicsivel melegebb, ott 18 fok van jelen pillanatban. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, viszont a reggeli munkakezdéssel megkezdődtek ugye a torlódások is az utakon. Többek között a Goránszkói autópályán a Karavanki alagút előtt Ausztria felé egy 2 kilométeres kamionsor alakult ki. Aztán a Steyr autópályán Lukovica és Domžale között Ljubljana felé is torlódik a forgalom, valamint a Dolenszkói autópályán Bics és Ivancsnagorica között szintén a főváros felé. Gépjármű meghibásodása miatt lezárták a lassú sávot a tengermelléki autópályán a Vörknikai és Logatec csomópontok között Koper felé. Aztán akadozik a forgalom a Steyr autópályán, a Pesnica körforgalom és a Sentil csomópont között Ausztria felé, valamint a Drámlje csomópont előtt Ljubljana felé. szintén találkozhatnak forgalmi dugókkal, méghozzá a Dolánszkói autópályán, a Dörnovo kijárat és bejárat között, a főváros felé, illetve akkor egy az úttesten lévő gumiabroncs akadályozza az autósokat a Steyr autópályán, a Pletovári alagút és a Drámjai csomópont között Ljubljana felé. Ezen kívül pedig még az úttesten lévő állat akadályozza a forgalmat, szintén a Steyr autópályán, méghozzá Slovenska Bystrica és Polskava között, és kérik egyébként, hogy vezessenek itt óvatosan mindkét irányba, hogy elkerülhessék a baleseteket, ugyebár. Na, ami pedig akkor a rendőröket illeti, ma, ha minden igaz, akkor radarral, illetve sebességméréssel Muraszombat körzetében találkozhatnak, úgyhogy arra felé mindenképpen érdemes betartani a szabályokat, de azért más út is, hogyha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, legyenek figyelemmel ugye másokra is az utakon, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek!

A Bad Bangtől szólt a dal, mi pedig Varga Andor lapszerkesztő jóvoltából kapunk egy kis ízelítőt a Zalai Hírlap hétfői számából. Zalai áldozatokról és túlélőkről szól a Zalai Hírlap levéltári cikk sorozatának aktuális része az újság hétfői számában. A megyei levéltár munkatársa olyan személyekről ír, akik ott voltak 500 évvel ezelőtt a Mohácsi síkon, a török hódítókkal szembeszálló magyar seregben. A cikk felidézi több legendát is, például a Nagykanizsai Kórház névadójáról, Kanizsai Dorottyáról szólót. Az Zalaegerszeg önkormányzata benyújtotta igényét ahhoz a kormányzati alaphoz, amelybe az aszbeszt szennyezés felszámolására különítettek el pénzt. Az osztrák bányákból származó szennyezett bazaltkő, zúzalék a város több közterületén is megtalálható. A megyei napilapból pedig kiderül, hogy a kormány által félretett 3 milliárd forintból mennyit szeretne kapni a Zalai megyeszékhely. Az újság sport oldalán pedig tudósításokat olvashatnak a nemzeti bajnokságokban érdekelt zalai futballcsapatok hétvégi meccseiről. A három gárdából a ZTFC2 győzni tudott. Részletek tehát a Zalai Hírlap mai számában, a tehetik akkor olvassanak bele. Mi pedig folytatjuk továbbra is, zenével érkezik Duffy és a Warwick Avenue.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a reggeli Terepjáró hallgatóit. A következő percekben egy témáról hallhatnak, lássuk is a részleteket. Egy fotográfus emléke, három művészeti ág és több ország kultúrája találkozott szombaton Domonkosfán. A Bissele Mazl, vagyis Egy kis mázli című nemzetközi fesztivált idén negyedik alkalommal rendezték meg. Schönauer Juli Gyula, a második világháborúban elhurcolt zsidó fotográfus emlékére. Fszicserines összeállítása következik.
2: Schönauer Juli Gyula Domonkosván élt és dolgozott. Felvételein a környék lakóit, eseményeit és mindennapjait örökítette meg. Az ő tiszteletére hozták létre a Bissele Mazl, egy kis mázli fesztivált, amelynek történetéről Katia Csibej-Frász szervező nyilatkozott rádiónknak.
3: Z mužem Borisom sva se pred 8 leti preselila v vas do Manšovci in srečala nekoga po imenu Mark Kren.
1: A férjemmel, Borisszal 8 évvel ezelőtt költöztünk Domonkosfára, és akkor ismerkedtünk meg Mark Krennel. Ő Sálóciról származik, és igyekezett megmenteni Schönauer fotográfus hagyatékát. Schönauer a második világháború áldozata lett, akár csak sok más muravidéki zsidó. A fotográfus Domonkosfáról származott. Mark Kren pedig véletlenül talált rá a fényképeire. Ezután további felvételek után kezdett kutatni, majd gyűjteni kezdte őket. A férjemet és engem már korábban is nagyon érdekelt a zsidó kultúra és a zsidó zene, ezért Markkal közösen úgy döntöttünk, hogy minden évben fesztivált szervezünk a fotográfus emlékére. A fesztivál azóta fokozatosan fejlődött. Kezdetekben csak zenei programjaink voltak, idén viszont a program egy kiállítás megnyitóval, valamint a Ljubljanai Mini Teáter színházi előadásával is kiegészült.
3: A fesztivál keretében a Domonkosvai Porta kiállító termében nyílt meg a Bécsben élő és alkotó Jakov Bararon festőművész kiállítása. A képzőművészeti programot követően este már a zené lett a főszerep. Elsőként a bécsi Baba Jaga lépett színpadra. Az estét a 20 éves fennállását ünneplő budapesti cimbali bandkoncertje zárta.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
3: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkányszigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkánypereinek ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
4: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a Napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: ablótámadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb.
1: Carson Comeyék pörögtek, Lotfi Begi pedig megrendezte a nagy pénzrablást az imént. Mi pedig adunk egy kis motivációt a hétre méghozzá a Vátesz projekt segítségével, ugyanis ők szoknak néha kitenni egy-egy ilyen posztot, amiben egy zenészt, illetve talán rappert, költőt, írót idéznek, valamelyik művét, vagy csak egyszerűen valamelyik megszólalását, és néhány hete például a Kezdet fiaira került a választás, tőlük a Hidegen című művükből idéztek, méghozzá azt, hogy olyanokra képes vagy, amit talán még te se tudsz, elfut az élet, jól teszed, hogyha vele futsz. És hát mi is lenne tökéletesebb, mint talán ez az idézet így erre a mai hétfői napra. Ugye van, hogy a hétfők néha egy kicsit lassabban telnek, kicsit lassabbak vagyunk mi is, de ez azért várható augusztus vége felé, és ugye most már akkor holnap szeptember eleje felé közeledve. Minden esetre önök is, vagy csak azt tudjuk ajánlani önöknek is, hogy tényleg azért olyanokra képesek, amit talán még önök sem tudnak, vagy nem gondolnának rá, úgyhogy mivel az élet az igenis elfut, és nem ver senkit sem, ezért jól tesszük mi is minden egyes nap, hogyha vele futunk és kihasználjuk a legelső perctől egészen a legutolsóig az összeset. Mi pedig ezt úgy használjuk ki, hogy jobbnál jobb muzsikákat pörgetünk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Érkezik Péter Sremek és a Te vagy a nyer című dala.

John Mayer után mi zenélünk természetesen tovább, de pontban 7-kor érkeznek a mai nap legelső és egyben legfrissebb hírei, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is az MMR-rel tartani.

utol. Ez a divatos eszme minden tönkre tehetne, az olcsó ígéretekre mindig jön a pokol.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A nyári szünet után a parlament közpénzügyeket felügyelő bizottság tagjai folytatják a munkát, és a héten a napirenden szerepel a Márko Lotrics vezette Fókuszpárt illegális finanszírozásának gyanúja. A tagok júniusban kezdték meg az ülést ezzel a témával, de csak az ülésre vonatkozó kérelmek ismertetésénél és Lotrics válaszánál maradtak. A bizottság elnöke Alenka Bratušek kölcsönös vádoskodások és eljárási javaslatok közepette berekesztette az ülést. Márko Lotrics és a Fókuszpárt főtitkára Monika Kirbis-Royce az ülés első része után büntető feljelentést tettek a bizottság elnöke ellen. Azzal vádolják, hogy a Fókusz finanszírozásáról szóló ülés összehívásával és levezetésével olyan hatásköröket ruházott a bizottságra, amelyek nincsenek meghatározva a parlamenti eljárás szabályzatában. Javasolják a hivatali pozícióval vagy hivatalos jogokkal való visszaélés, valamint a tisztességtelen munkavégzés bűncselekményének kivizsgálását. Magyarországon a szakszervezetek továbbra is a pedagógus hiányra hívják fel a figyelmet. Emellett az oktatást közvetlenül segítők és más oktatásban dolgozók béremelését sürgetik. A PDS ügyvivője szerint, ha kell, akkor sztrájkkal indítják a tanévet. Hiába kaptak nagyobb szabadságot a szervezeti döntésekben az oktatási intézmények és az iskola igazgatók, még mindig jelentős a pedagógus hiány, tették hozzá. Főként a kisebb és nehezen megközelíthető településeken, ahol a legnagyobb kereslet a természettudományos tárgyakat oktatókra, valamint az óvoda és gyógypedagógusokra van. A rászoruló családokat segítő 100 000 forintos iskola kezdési támogatás mellett a Tisza kormány elindította a szabad tankönyvválasztás visszaállítását is. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke elmondta, ez egyelőre csak részlegesen valósult meg, és az igazi változás jövő évtől jöhet. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelésről szóló megállapodás, amely a tulajdonosi jogokat és a készletek feletti rendelkezés jogát is a venezuelai állam kezében hagyja, derült ki a szerződés részleteiből. Delcy Rodríguez, venezuelai elnök elmondta, hogy a megállapodás célul tűzi ki a napi 1,5 millió hordós kitermelés elérését, és megerősítette, hogy az 17 olajmező kiaknázását jelenti. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kitermelés növekedhet az ország energiaszektorának bővítése, további zöldmezős beruházások révén. Venezuela államfője többi között azzal érvelt az Egyesült Államokkal kötött üzleti egyezség mellett, hogy az 209 milliárd dollár bevételt biztosít a dél-amerikai ország számára, 65 dolláros átlagos hordonkénti olajárral számolva. Sport. Tegnap a lista vezető Maribor szerepelt Lendván a NAFTA ellen az első fociliga 7. fordulójában. A vendégek 3-szor találtak a NAFTA kapujába, még a hazai együttes részére Poredos és Marosa adott gólt. A Brinjegro Szuplje tegnap 4-1-re verte a Celjet. A héten folytatódik a bajnokság, a 8. fordulóban a NAFTA ismét hazai pályán fogadja ellenfelét, pénteken 20 óra 15 perctől a Kalcer Radomje szerepel Lendván.
2: Időjárás.
1: Ma derült napos időre kell számítani. Délután és este főleg északon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Stájer autópálya forgalma Szlovenske Konyice és Golorebro között, valamint Lukovica és Domžale között a főváros irányában. Továbbá Drámlje és Pletovárje között Maribor felé. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

Augusztus 31-e van, és ez az évben a 243. nap egyébként, természetesen csak akkor, hogyha az év nem szökő év, ugyebár. Ezen kívül pedig a mai naphoz is bőven tartozik olyan esemény, amire érdemes visszatekinteni. Például ma van az évfordulója, hogy 1927-ben megalakult a Tiger antifasiszta szervezet Szlovéniában. Aztán 1589-ben, pont hogy a mai napon hunyt el Jurij Dalmatine, szlovén protestáns bibliakutató, író és műfordító. 1892-ben elhunyt Matija Majar Zilski, szlovén pap, nemzeti ébresztő nyelvész. Ezen kívül még 2014 éve, hogy megszületett Caius Julius Caesar, Germanicus Caligula, római császár, ugyebár őt már jól ismerjük, nem kell bemutatni senkinek. Aztán 148 éve a mai napon árvíz pusztított Miskolcon. 109 éve Budapesten megszületett Acél György politikus. 108 éve megszületett Alan J. Lerner, amerikai író, musical és dalszövegíró. 98 éve megszületett James Harrison Coburn Jr., Oscar-díjas amerikai színész, aki 45 éves pályafutása alatt több mint 70 filmben szerepelt. És 69 éve a malajziai államszövetség nemzeti ünnepe a mai nap egyébként. De hogy egy kicsit a zenéről is legyen szó, 2021-ben Ed Sheeran a Bad Habits című dalával, amely egyébként az 5. Equals című stúdióalbumának vezető kislemeze volt, az első helyet foglalta el a brit kislemezlistán. A dal 11 egymást követő héten át vezette mind a brit, mind az ír kislemezlistát, emellett pedig mindkét országban ez lett az év legkelendőbb kislemeze. Az Egyesült Államokban a dal egyébként a Billboard Hot 100 lista második helyéig jutott, ami azért eléggé nagy szám. És ha már egyszer évfordulós eseményről van szó, ami ehhez a dalhoz kötődik, akkor szóljon is a Bad Habits, érkezik Ed Sheeran.

Ez volt tehát a Bad Habits, mi pedig a rossz szokásokat hátrahagyva, most folytatjuk továbbra is évfordulókkal. 29 éve pontosan a mai napon halt meg Lady Diana Walesi hercegné, Károly herceg első felesége. Egyébként máig vitatott körülmények között autóbalesetben halt meg Párizsban, barátjával Dodi Al-Fayeddel együtt. Aztán 377 éve meghalt Michael Körn, német szobrász, a késő reneszánsz jelentős képviselője. 277 éve megszületett Alekszandr Nikolajevics Rajevsicsev, orosz forradalmár, író és filozófus, ugye az ő születésének a mai napja. 1749-ben született egyébként teljesen pontosan. De ezen kívül 186 éve, hogy megszületett Giovanni Verga, olasz író és elbeszélő is. Aztán 159 éve meghalt Charles Baudelaire, francia szimbolista költő. Tőle talán ismerhetjük a Romlás virágai című műt, ugyebár. Ezen kívül még 118 éve, hogy megszületett William Saroyan, örmény származású amerikai író, 117 éve, hogy megszületett Kemény Katalin író, művészettörténész, műfordító, Hanvas Béla író felesége, és 80 év annak is, hogy megszületett Sök Otto zenész és zeneszerző, a Metro együttes alapító tagja. És ha már zene, akkor 78 éve megszületett Rudolf Schranker, a Scorpions együttes gitárosa is, ezen kívül pedig 2019-ben Ellie Goulding, az angliai York Minster katedrálisban kötött házasságot Caspar Jopling műkereskedővel. Az esküvőn egyébként részt vett többek között Katy Perry és párja Orlando Bloom, valamint Tracy Emin, Sienna Miller, James Blunt, Eugenia hercegnő és Sarah Yorki hercegné is. Kis érdekesség, hogy azóta már Caspar Jopling és Ellie Goulding házassága fábomlott, 2024-ben váltak el. Mi pedig, ha már egyszer említettük ugye ezt az évfordulót is, akkor szóljon Ellie Gouldingtól egy dal, érkezik a Love Me Like You Do.

0: Időjárás. Augusztus 31-e van, hétfői nap, a mai 7:30 a pontos idő, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió. Önök pedig akkor a legfrissebb időjárás információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy mennyiben változtak a jelentések reggel 6 óta. Ma napos idő várható délután és este, főként északon záporok és zivatarok alakulhatnak ki, amelyek helyenként az éjszaka folyamán is folytatódhatnak. A nappali csúcs hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Éjszaka változóan vagy erősen felhős lesz az ég, és az ország északi felében helyenként csapadék, főként záporok és zivatarok várhatóak. Néhol keleti szél fúj majd, a tenger melléken pedig a bóra. A hajnali hőmérséklet 12 és 18 Celsius fok között alakul, a partvidéken azonban akár a 22 fokot is elérheti. Holnap kezdetben változóan vagy erősen felhős lesz az ég, és reggel helyenként gyenge eső is előfordulhat. Napközben részben felszabadozik a felhőzet. Keleti szél fúj majd, a Szlovén-Isztrián pedig gyenge vagy mérsékelt erejű bóra várható. A nappali csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a tenger melléken pedig elérheti a 31 Celsius fokot is akár. Szerda délelőtt nagyrészt derült lesz az idő, délután pedig a részben derült és a változóan felhős idő váltakozik majd. Különösen az alpesi térségekben előfordulhat rövid zápor vagy zivatar, a tenger melléken pedig gyengül a bóra. Csütörtökön, Szlovénia szerte, nagyrészt derült időre számíthatunk. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendva 16 fokos, a közeli Muraszombatban sincs ez másképp. Aztán Celje 15 fokos, Maribor 16, Novo Mesto és Ljubljana szintén 16 fokosak. Koper 19, Kradarecán pedig 11 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Általában gomoly felhős, napos időre számíthatnak ma, de a késő délutáni óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet. A déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső országrészben is előfordulhat zápor vagy zivatar. Az olykor megélénkülő délies szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. A Dunántúlon helyenként meg is erősödik. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között valószínű, késő estére pedig ez akkor 17 és 27 fok közé hűl majd le. Holnap, azaz kedden, tovább csökken a felhőzet, napközben többnyire gyengén felhős idő várható, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik, délután pedig akkor 27 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Szerdán többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatnak, majd késő délután északnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, ami estétől meg is vastagszik. A Nyugat-Dunántúlra sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi-északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Csütörtökön pedig akkor szakadozik, csökken a felhőzet, mindenütt kisüt a nap. Reggelig még elszórtan lehet eső, zápor, majd csökken a csapadék hajlam Magyarország felett is. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarország szerte. Lenti 17 fokos, Zalaegerszeg 18, Nagykanizsa szintén 18, Szentgotthárd 17, Szombathelyen 18 fokot mérnek, Budapesten pedig akkor már 21-et. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, de ugye a reggelhez illően távolabbra bőven találkozhatnak torlódásokkal, illetve már ugye történtek balesetek is. A Stár autópályán Dramlje és a Pletovária alagút között Maribor felé akadozik a forgalom, aztán a Tepányi pihenőhely és a Golorebro alagút között Ljubljana felé, valamint Lukovica és Domžale között Ljubljana felé. A tengermelléki autópályán is torlódik a forgalom, Vrhnika és Brezovica Katowice között Ljubljana felé és Postojna előtt Koper felé. A Dolenszkói autópályán Bics és Ivancsnagorica között a főváros felé, Grosszúpje kelet és Márje Száp között szintén a főváros felé. A Gorenszkói autópályán Börnik és Szentvid között bizonyos szakaszokon Ljubljana felé, illetve a Karavanke alagút előtt Asztria felé egy kamiontorlódás is kialakult, méghozzá 2 kilométeres hosszban állnak itt a kamionok továbbra is. Úgyhogy ha erre felé tartanak, akkor érdemes ugye óvatosan vezetni és türelmesen, ez a legfontosabb. A reggeli csúcsforgalom miatt nagy a forgalom a várost elkerülő és a város központokba vezető utakon, illetve ugye, ahogy említettük, gépjármű meghibásodása miatt akadozik a forgalom a Raubarkomanda és Unec között Ljubljana felé, valamint a Drámlje csomópont előtt szintén a főváros felé. Ezen kívül több helyen munkálatok is vannak, vezessenek óvatosan, ami pedig a rendőröket illeti. Ők ma Muraszombat körzetében ellenőrzik gyakrabban a gyorshajtókat, de ne csak ott, másútt is tartsák be ugye a szabályokat, főleg ha ma autóba ülnek. Vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, legyenek figyelemmel másokra is az utakon, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Sapszon orsolyától szólt, a hozzánk bújt a hajnal, mi pedig a Kovalszki meg a Vegával mindjárt rá is fordulunk a körútra, de egyébként 3/4-kor érkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlése, úgyhogy ha szombaton lemaradtak volna róla, akkor mindenképpen érdemes a folytatásban velünk tartani. 8-kor pedig már friss hírek Faris Torisztól.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Nyár végén, őszelején a szántóföldi munkák közül a repcevetésére fókuszálnak a gazdák. Az idei évben a repcevetése a klímaváltozás és a nyári aszály miatt kissé módosul, ugyanis míg a hagyományos, optimális vetésidő a nagykönyv szerint augusztus utolsó hetétől szeptember 15-e közé esik, az ilyen száraz években, mint amilyen az idei is, a szakemberek inkább azt javasolják, hogy a gazdák próbáljanak biztosra menni, és várják meg az első, jelentősebb csapadékot. Emiatt a vetésidő akár teljes mértékben szeptemberre tolódhat. A repce optimális vetési idejét számos tényező határozza meg, többek között az érvényben lévő mezőgazdasági intézkedések. De ezek közé tartozik még a talajállapot, és vele kapcsolatban a talajban az aszály okozta kár is. A gabonafélék betakarítása után a földeken a rajtuk kikelő árvakelést sekélyen be kellett forgatni a mélyebb rétegekbe. A szakemberek szerint ezt szárazabb körülmények között mélyebben, nedvesebb talaj esetén pedig sekélyebben kell elvégezni. Arra kell azonban ügyelni, hogy egy adott talajon az úgynevezett mélységi talajtömörödés elkerülése érdekében a nyári talajművelések mélységét időről időre változó mélységben kell elvégezni, nehogy a talajban egy tömörödött réteg alakuljon ki, mert az nem csak a növények gyökérfejlődését akadályozza majd, hanem a csapadék mélyebb rétegekbe való lejutását is. Miután a repcének apró magja van, ezért nagyon fontos a vetés előtti talajelőkészítés minősége. Akármilyen módon is készítjük elő a magágyat, fontos, hogy az sima, apró morzsás legyen. A szükséges kivetendő magmennyiség négyzetméterenként 30-50 magot jelent, annak megfelelően, hogy fajtát vagy hibridet vetünk. Az időjárás miatt az utóbbi években előtérbe kerültek a gyors kezdeti fejlődésű, szárazságtűrő és rugalmas alkalmazkodó képességű új generációs hibridek. Annak ellenére, hogy évről évre jobb hibridek kerülnek forgalomba, sajnos a repce vetés területe egyre csak csökken. A hanyatlás mögött három egymást erősítő tényező áll. Az első a klíma. A repce érzékeny az őszikelésre, a télből való kijövetelre, a tavaszi fejlődésre és a virágzás, illetve a betakarítás körüli időjárásra is. A csapadék szegény hektikus szezonok, a későn érkező esők, a tavaszi fagyok, a nyári hőstressz és a betakarítás előtti viharok együtt egyre nagyobb kockázatot jelentenek. A következő ok a problémás növényvédelem. A repce ma már sok gazdaságban nem a betegségek, hanem a kártevők miatt vált különösen kockázatos növényé. A károsítók közül a bolhákkal, az ormányosokkal és a repcefénybogárral gyűlik meg a bajuk a gazdáknak, és azzal, hogy ezek a szélsőséges időjárás miatt gyakran korábban jelennek meg és tovább károsítanak, mint az eddig megszokott volt. A harmadik tényező a gazdaságosságának a drasztikus romlása. A megfigyelések szerint térségünkben az elmúlt 5 évben majd minden évben a vegetáció egészen novemberig meghosszabbodott. Mindezek ellenére fontos lenne a jó áttelelés érdekében, hogy a repce kerés után kellőképpen megerősödve menjen a télbe, majd azt átvészelve tavasszal gyorsan tudjon startolni. Ugyan a repcének erőteljes gyökérrendszere van, ami megpróbál mélyebb rétegekbe is lehúzódni, mégis legtöbbször a növények kipusztulását az őszi-téli időszakban a gyökérzet nem megfelelő fejlettségi állapota, a vetésmélységben felgyülemlő nedvesség, vagy adott esetben annak kiszáradása szokta.

okozni. A repcetermesztés sikere sok esetben már a vetéssel eldől. Fontos azért, hogy jó időben kerüljön földbe, kerülve a porbavetést, a rossz minőségű, göröngyös magágyat, mert ezekből biztosan, hogy rosszul kell ki. Az őszi időszakban fontos, hogy a repce foszforral, káliummal, borral, kénnel és természetesen nitrogénnel jól legyen ellátva. De ez utóbbival csak annyival, nehogy a növények túl fejlett állapotba menjenek a télbe. Őszi időszakban a mérések alapján a repce hektáronként 30-40 kg nitrogént használ fel. A szakemberek szerint egy tonna repcetermés 40-60 kg nitrogént, 25-30 kg foszfort, 40-60 kg káliumot, majd ugyanennyi kalciumot, valamint 7-12 kg magnéziumot von ki a talajból. Egy 4 tonnás hektáronkénti terméshez, így az előbb felsoroltak alapján hektáronként 2-240 kg nitrogénre van szükség, valamint 120 kg foszforra és 180-200 kg kalciumra. Mindezek egy harmadát ősszel, kétharmadát pedig tavasszal kell kijuttatni. Miután a repce igencsak kénigényes növény, ezért fontos lenne, hogy olyan alaptrágyát válasszunk a számára, amely tartalmazza az utóbbi fontos elemet is. Az alapelemek és a kém mellett ősszel jó volna bort is adni a számára, és miután a repce nem szereti a savanyú talajokat, ezért a meszezéséről sem szabad elfeledkezni. A meszet azonban már a repce előtti növény tarlójára kellett volna elszórni, majd a tarló művelésével egy időben azt a mélyebb rétegekbe kell aládolgozni. Tisztelt hallgatóink, aki növénytermesztéssel foglalkozik, az jól tudja, hogy munkájának sikere mennyire időjárás függő. Az idei év is bebizonyította ezt. Remélhetőleg őszi vetésű növényeink az előző vegetációhoz képest jobb körülményeket kapnak majd az elkövetkezendő hónapokba. Ahogy a mondás is tartja, a remény hal meg utoljára. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkányperejének ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
2: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma rendezik a 21. Bledi stratégiai fórumot, amelyet Tone Kaiser külügyminiszter és Janez Janša kormányfő nyit meg. A vendégek között lesz szlovák elnök, valamint Magyarország, Horvátország és Csehország miniszterelnöke is. A megbeszélések középpontjában többek között Európa jövője áll a globális bizonytalanság idejében. A számos beszélgetés és esemény mellett a mai programban egy különleges panel is szerepel, ahol Észak-Macedónia, Horvátország és Magyarország külügyminiszterei Tone Kaiserrel és Dubravka Šuicával, a földközi-tengeri térségért felelős európai biztossal megvitatják, miként szerepelnek Dél-Kelet és Közép-Európa országai a geopolitikai viharban. A külügyminisztérium a megbeszélések fő témájaként Európa biztonságát, az EU jövőjét, a Nyugat-Balkánt, a geopolitikai helyzetet és a társadalom jövőjét jelölte meg. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök tegnap megköszönte Janez Janša miniszterelnöknek, hogy Szlovénia megakadályozta az EU közös nyilatkozatát, amely elítélte Izrael terveit a telepek bővítésére a megszállt Cisjordániában, és egyben képmutatással vádolta az EU-t. Köszönöm Janša kormányfő bátorságát és egyértelműségét az EU képmutatása közepette. Az EU hallgat, amikor Törökország a NATO tagja, illegálisan megszállja Ciprus felét, egy EU tagállamot. De amikor a zsidó nép érvényesíteni akarja történelmi jogát, és ősei hazájában építkezhessen és élhessen, az EU felháborodott, írta Netanyahu az X hálózaton. Az EU Observer arról számolt be, hogy Brüsszelben Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő nyilatkozatát készítik elő az egész EU nevében, amelyben elítélik az izraeli kormány döntését, hogy pályázatot írjon ki 1200 otthon építésére izraeli telepesek számára Cisjordániában. Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legbízhatóbb partnere marad, egyebek mellett az európai gazdasági térségen belül, jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke, miután üzenetet váltott Kristrún Frostadottir izraeli miniszterelnökkel. Costa az izlandi kormányfőnek hangsúlyozta, hogy az EU teljes mértékben tiszteletben tartja az izlandi népnek a vasárnapi népszavazáson kinyilvánított demokratikus választását. Az izlandiak többsége a szombaton tartott népszavazáson úgy döntött, hogy a szigetország ne újítsa föl a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokon az Európai Unióval. Derült ki a tegnap hivatalosan közzétett végleges adatokból. A végleges eredmény szerint az izlandiak 52,8%-a vélte úgy, hogy jobb lesz országának, ha nem kezdődnek újra az EU-s tárgyalások. Sport. Az Európa-bajnokság nyolcad döntőjében játszik ma a szlovén női röplabda válogatott. A Hollandia elleni meccset ma 15 órától rendezik. A kontinens tornákon csupán egyszer találkozott eddig a két csapat. 2015-ben 3-0-ra bizonyult jobbnak a holland együttes. Időjárás. Ma derült napos időre kell számítani. Délután és este főleg északon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabb utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tépanye és Golorebro között, valamint Lukovica és Domžale között a főváros irányában, továbbá Drámlje és Pletovárje között Maribor felé. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki stráda forgalma Raubar Komanda és Unec között Ljubljana felé. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria irányában. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 54 éves korában elhunyt Lipics Szimon kódból. Temetése szeptember 2-án szerdán 17 órakor lesz a kóti temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 54 éves korában elhunyt Lipics Szimon kódból. Temetése szeptember 2-án szerdán 17 órakor lesz a kóti temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.

Ingyenes képzés elvégzésére kérik Lannert Juditék a pedagógusokat, gyermekéletek múlhatnak rajta. Ezzel a Refresher egyik legfrissebb cikkében. Na de akkor lássuk a részleteket is. 2023-ban a korábbi vezetés törvénybe foglalta, hogy egyértelműen az intézmények felelősségi körébe utalja az anafilaxiás, allergiás gyerekek biztonságáról való gondoskodást. A rendszer szintű gyakorlati segítség nem volt teljes körű ahhoz, hogy az intézmények biztonságos eljárásrendet alakítsanak ki, és a pedagógusoknak is csak egy része jutott képzéshez. Olvasható Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter péntek reggeli posztjában. Erre válaszul a minisztérium az egészségügyi minisztériummal közösen az érintett szakmai és betegszervezetekkel együtt keresett gyorsan megvalósítható megoldásokat. Ennek köszönhetően a pedagógusok már a tanév előtt hozzájuthatnak olyan fontos oktatóanyagokhoz, amelyek valódi segítséget adhatnak nekik, olvasható a közleményben. A tanárok számára az alábbi anyagok állnak rendelkezésre. Ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesület jóvoltából. A képzés rövid időt vesz igénybe és online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Gyakorlati oktató videó a Bethesda Akadémián, amely az anafilaxia felismerését, ellátását és az EpiPen használatát, valamint a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Végül pedig gyakorlati segéd lett az intézmények számára, amely az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület egy együttműködésével készült. A segédlet konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat ad a pedagógusoknak. Kokainél Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár egy levelet is írt az intézményvezetőknek, amiben arra kéri őket, hogy minden pedagógus tájékoztassanak az újonnan elérhető lehetőségekről, és lehetőleg az intézményben dolgozók legalább 80%-a végezze el valamelyik képzést, hiszen ez gyermekéleteket menthet. Tudhatjuk meg magából a cikkből. Minden esetre reméljük, hogy ha ez ténylegesen sikerrel jár, akkor minél többen elvégzik ezt az úgymond kurzust, mert azért tényleg jó dolog, hogyha ugye tudunk segíteni valakin, akinek éppen szüksége van rá, és lehet, hogy nem mindenki tudja nyújtani például azt a segítséget, amire mi akkor már képzettek vagyunk, ugyebár valami hasonló szituáció például ugye az újraélesztés, ez sem mindenki tudja jól csinálni, de azért megpróbálni mindig meg kell. Ha viszont tudjuk, hogy mit csinálunk, akkor ugye nagyobbak az esélyek arra is, hogy valaki majd segítünk a folytatásban. Mi pedig a folytatásban zenélünk, érkezik Toni Braxton és az Unbreak My Heart.

A Nickelback a minap elég érdekes posztokkal csigázta fel a közönségét, mind Facebookon, mind pedig Instagramon. Az oldalukat átváltoztatták egy bizonyos képbe, mondhatni talán egy óraformába, aminek senki se tudott rájönni a jelentésére. Új dalt, új albumot vagy új turnét jelente. Most pedig akkor már tudjuk, hogy új dalt jelentett, ugyanis megjött a Nickelback harmadik lemezelőzetese, a Leave Me Behind. Bő két hónap múlva fog megjelenni egyébként a zenekar legújabb albuma, az Everything Under the Sun, ami egy újabb előzetest adott most a nagyvilágnak. Az igencsak ígéretesnek tűnő lemezről a Leave Me Behind lett elérhető, ezt pedig a már kiadott Rattle the Cage-el és a Bones for the Crows-zal együtt megtalálják az összes streaming platformon, többek között YouTube-on is, úgyhogy nyugodtan ebbe bele lehet tekinteni. Egyébként egyiknek klipje is van, a másik kettőnek pedig visualizerje, vagyis csak egy ilyen animált kép társul hozzá. De azért érdekes betekinteni a Nickelbacktől, azért most már az utóbbi időben egyre ritkábban hallunk friss kiadványokat, úgyhogy nem mondjuk azt, hogy nem örülünk neki. És ha már Nickelback, akkor érkezik az egyik leghíresebb daluk, nem, az pedig nem más, mint a Photograph.

Ha már zene, akkor egyébként érdemes elmondani azt is, hogy egy újabb előadóval gazdagodott az a bizonyos fesztivál, amiről mi már beszéltünk elvétve. Teljesen pontosan a paloznaki, ha minden igaz, akkor kis pszichedelikus fesztivál, és aki szereti ezt a zenét, ugye azt már említettük az elmúlt héten, hogy a Yuri Gagarin is például már Magyarországra érkezik, most pedig akkor a Daliborovo Granje is hivatalosan is fel fog lépni ezen a fesztiválon. Úgyhogy aki szereti a pszichedelikus zenét, annak akkor, ahogy a Rekorder is írja, Csáktornya nem csak a Zrínyikről híres, hanem mert innen jön a horvát Daliborovo Granje is, akik egészen sajátosan muraközi, balkáni és közel-keleti dallamokkal játsszák a progresszív pszichedelikus rockot. Hainin című albumok az elmúlt évek egyik nagy slágere volt a YouTube-on, ahol már több mint 1 millió lejátszásnál tart. Szeptember 5-én pedig végre Magyarországon is fellépnek, és akkor most egy javítás a Puszta Zámori kastélyban, hogy pontosítsunk, méghozzá a Jam in the Psychcastle fesztiválon. De miért köszönhetik az osztrák-magyar monarchia egyik rabjának a sikerüket? Miért örülnek bele majdnem minden egy-egy riffjükbe, és miért nem hajlandóak egy e-mailt se írni, hogy előrébb jusson a zenekar? A Daliborovo Granje dobosával, Andrea Munzsárral beszélgetett a Rekorder egyik újságírója, úgyhogy mindenképpen érdemes beleolvasni ebbe az interjúba, hogyha esetleg érdekli önöket, vagy terveztek ellátogatni ugye a Puszta Zámori kastélyba erre a Jam in the Psychcastle fesztiválra. Mi mindenképpen csak ajánlani tudjuk figyelmükbe, a Rekorderen megtalálják ezt az interjút, nálunk pedig megtalálják a folytatásban is a jobbnál jobb zenéket. Érkezik a Margaret Island, utána pedig 9-kor, ugyebár, ahogy ezt már megszokhattuk, a legfrissebb hírek.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az iskolai naptár szerint az új tanév szeptember 1-én, kedden, azaz holnap kezdődik, és június 24-én, csütörtökön ér véget. A diákoknak és a középiskolásoknak jövő nyárig őszi, újévi, téli és május 1-i szünetük is lesz. Ez utóbbi, amely általában az április 27-i szünet után kezdődik, április 26-án hétfőn egy plusz pihenő nappal meghosszabbodik. A sajátos nevelést igénylő tanulók száma évről évre növekszik. Egy évtizeddel ezelőtt az általános iskolákban az arányuk 5,75% volt, most azonban megközelíti a 9%-ot. Több mint egyharmaduknál hiányosságok mutatkoznak az egyes tanulási területeken, és kiemelkednek a beszéd és nyelvi zavarokkal küzdő tanulók is. Számuk 10 év alatt mintegy 1000-ről több mint 2500-ra nőtt, tudatta az SZTA szerint az Oktatási Tudományos és Ifjúsági Minisztérium. Az SZTA kiemelte, Janez Jánsa kormányfő személyesen lobbizott azért, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is részt vegyen a Bledi stratégiai fórumon, de az ukrán elnök ezúttal sem fogadta el a meghívást. Ugyanakkor Magyar Péter magyar miniszterelnök a rendezvény első napján egy panelbeszélgetésen jelenik meg, ahol a rendező ország kormányfője mellett Andrej Babis, cseh és Andrej Plenković horvát miniszterelnök is felszólal. Magyar Péter részvétele nem véletlen, hiszen Janez Jánsa már júniusban egy brüsszeli uniós csúcs találkozó után arról beszélt, hogy szeretné, ha Szlovénia szomszédainak állam és kormányfői is jelen lennének a Bledi eseményen. Rajta kívül Orbán Anita magyar külügyminiszter is szerepel a meghívottak listáján, aki ma egy geopolitikai szekcióban szólal fel, de már Szlovéniában tartózkodik, ahol csütörtökön Tone Kaiser szlovén külügyminiszter vendége volt. A statisztikai hivatal ma teszi közzé az augusztusi inflációs adatokat. A tavasz óta tartó emelkedés után a fogyasztói árak inflációja júliusban lelassult és 3% alá esett. Az elemzők a következő két évben az árnövekedés fokozatos 2% alá csökkenésére számítanak. Júliusban éves összevetésben 2,9%-on állt meg az infláció, ami jóval kevesebb, mint júniusban, amikor 3,6%-ot tett ki. Az elemzők számítottak a csökkenésre, az UMAR pedig a múltbeli ársokkok fokozatos enyhülésének és a nemzetközi piacok megnyugvásának tulajdonítja az adatokat. Az elmúlt három évben kismértékben az alacsonyabb élelmiszer árak csökkentették az inflációt. A közel-keleti helyzet miatti magasabb energiaárak és a nemzetközi ellátási láncokban lévő köztes termékek a szlovén bank szerint az év hátra lévő részében is fenntartják a magas inflációt. Sport. Magyarország ellen nyert a szlovén férfi kosárlabda válogatott a VB-re szóló kvalifikáció 8. fordulójában tegnap 92-77-re. 8 mérkőzés után a csoport 3. helyén áll a szlovén csapat. November végén Finnország érkezik Szlovéniába mérkőzésre, majd Magyarországon meccsel a szlovén válogatott a selejtező folytatásában.
2: Időjárás.
1: Ma derült napos időre kell számítani. Délután és este főleg északon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tépanye és Golorebro között, valamint Lukovica és Domžale között a főváros irányában. Baleset miatt akadozik a forgalom Trojane után Ljubljana felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és hoztam Filó újdonságet, mert ugye a magyar előadó Azt a kutya mindenit című száma egy friss, fülbemászó dal, amely egy klasszikus, mulatós, népi dallamvilágot és szöveget dolgoz fel, kicsit modernebb és szerintem egyedi stílusban. A dal alapjául szolgáló jól ismert dalszöveg egy pórul járt, szerelmes férfi éjszakai kalandját meséli el. A dal legfőbb üzenete a múlt értékeinek tisztelete és a jelen modernségének összekapcsolása, miközben az emberi érzelmek időtlenségét hirdeti. A szám üzenete, mondhatom azt is, hogy több rétegű, hiszen a generációk és a stílusok közötti hidat képezi. Filó ugyanis azt mondta, hogy a dal egyszerre merít a múltból és szól a jelenhez. Az üzenet az, hogy a régi népzenei motívumok, a hagyományos hangszerek és a modern városi trap pop-punk stílus nem zárják ki egymást, sőt, szervesen képesek együtt élni. A dal alapjául szolgáló klasszikus népdalszöveg egy pórul járt, kirekesztett férfi bolyongásáról szól. Az üzenet szerint a szerelmi csalódás, a vágyakozás és a bizonytalanság érzése pontosan ugyanolyan fájdalmas és intenzív volt régen is, mint amilyen ma a 21. században. Úgyhogy érkezzen most egy hagyományos népzenei alapokra épülő fantasztikus dal, jön Filó, és az új sláger az Azt a kutya mindenit.

Kedves hallgatóink, 9 óra 31 perc a pontos idő, ezzel pedig akkor megkezdődik a ma délelőtti programajánlónk is, legalábbis ami az e-hetet illeti, illetve ugye akkor az elkövetkezendő napokat. Többek között van azonnal egy mai programunk is, amire érdemes lesz majd ellátogatni, ugyanis a Lendvai Galéria és Múzeum nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket. Ma 12 órakor a Lindva Múzeum 24. kötete, a Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben című könyve bemutatójára a Lendvai várba. A kötetet dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria és Múzeum múzeumi tanácsosa mutatja be, úgyhogy ha valakit esetleg érdekel ez a könyv, illetve ugye szeretne ott lenni a bemutatóján, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy 12 órakor látogassanak el a Lendvai várba, ugyebár. Ezen kívül kerékpáros családi napot szerveznek Lentiben a rendezvénytéren, méghozzá szeptember 3-án csütörtökön. 14 órától egészen 18 óráig különféle programok, többek között ügyességi kerékpáros pálya, kerékpároz játszva, interaktív játékos, kressz feladatok, valamint közlekedj okosan kerékpáros tudáspróba várja az odalátogatókat. 16:30-tól pedig akkor egy vezetett kerékpártúrát is beiktatnak ebbe a családi napba, méghozzá egy körülbelül 20 kilométeres kerékpártúrát, úgyhogy érdemes akkor ezen is elgondolkodni, és esetleg csatlakozni hozzá. A program zárásaként egyébként tombola sorsolás is lesz, és kerékpáros ajándékkal készülnek a résztvevőknek, úgyhogy ha szeretnek kerékpározni, vagy csak szeretnének egy kicsit sportolni szeptember első napjaiban, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe ezt a szeptember 3-ai csütörtöki programot Lentiben a rendezvénytéren 14 órától, ugyebár. És hamarosan folytatjuk is majd programokkal, de előtte érkezik egy zene, méghozzá Natalie Cole-tól a This Will Be című dal.

Nem csak szeptember 3-án, hanem szeptember 4-én is várják az érdeklődőket Lentibe, csak pénteken a művelődési házhoz. Méghozzá a Kék Zóna Lenti Mintaváros nyitó rendezvényre, teljesen pontosan 14 órakor, és ahogy ezt említettük, szeptember 4-én lesz ennek a nyitó rendezvénye. A programmal egyébként Gajdos Tamás és Csomor Csilla, a projekt nagykövetei várják a látogatókat, illetve a rendezvény után a workshopok izgalmas találkozásokat is kínálnak. Úgyhogy érdemes ellátogatni, tehát akkor szeptember 4-én is Lentibe. Ezen kívül Ljubljanába is várják az érdeklődőket csütörtökön, szeptember 3-án 20 órakor a Miniteaterhez. A Zsidó Kutya színházi előadást tekinthetik majd meg angol felirattal. Aztán pénteken, szeptember 4-én 18 órakor a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központhoz várnak minden kedves érdeklődőt az új állandó kiállítás megnyitójára, a Nevünkön kívül semmink sincs címmel. Zsidó jelenlét Szlovénia területén az ókortól napjainkig. 20:30-kor a Krizsjauniska utcánál Hamza koncertet rendeznek, ezen kívül pedig akkor szombaton, szeptember 5-én is várják még az érdeklődőket 10 órától teljesen pontosan a Krizsjauniska utcához, a Miniteaterhez, illetve a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központhoz egyaránt. 10 órától utcafesztivál megnyitó lesz, aztán kreatív gyermekfoglalkozások is várják az érdeklődőket egészen 14 óráig. 10:15-től 10:45-ig a Sajó István kiállítás megnyitója és Fahidi Éva örökségének bemutatása lesz soron, aztán 10:45-től egészen 1 óráig Zsidó Street Food és főző bemutató, Lili Loves Kosher, Lantos Lili és Sofia Uzbasics rétegekbe zárt emlékezet, valamint a Flódni története ízeken, tájakon és emlékeken keresztül, vagyis akkor gasztro élményből sem lesz hiány. 11 órától 11:30-ig Hamza együttes mini koncert lesz, aztán 11:45-től egészen 12:30-ig Kertész Imre Kaddisz a Meg nem született gyermekért címen tart irodalmi beszélgetést. Déltől pedig akkor a Miniteater egy 40 perces színházi előadással várja megint az érdeklődőket, Herzl vágyai ennek az előadásnak a címe. Egyébként 13 órától 14 óráig pódiumbeszélgetés is lesz, holokauszt emlékezet, oktatás és az antiszemitizmus megelőzése napjainkban, a holokauszt oktatásának szerepéről a felülvizsgált IHRA ajánlások tükrében, valamint akkor 19:30-tól megint csak a Miniteater várja az érdeklődőket. Fesztivál, Akadémia, Budapest, Ódák és Legendák, irodalmi és zenei koncert megemlékezés a holokauszt áldozatainak tiszteletére. Kelemen Barnabás játszik hegedűn, illetve Kokas Katalin Brácsán és Lukács Miklós cimbalom művészekkel lesz megrendezve az előadás. Vasárnap szeptember 6-án pedig akkor 11 órától várják az érdeklődőket, megint csak a Miniteater kezdi ezt az eseményt, illetve ezt a napot egy báb előadással. A báb előadás egyébként a Kisvámpír iskolába megy címre hallgat, aztán déltől egészen 17:30-ig a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központnál tárlatvezetés az új állandó kiállításon Robert Waldlal lesz. 19 órakor pedig akkor az Oscar-díjas Saul Fia filmvetítés szlovén felirattal, majd beszélgetés Rőri Géza színművésszel. Tudjuk ajánlani figyelmükbe, főleg, hogyha ugye Ljubljana környékén tartózkodnak, vagy esetleg szeretnének egy kicsit utazgatni, akkor mindenképpen most megéri szeptember első hetében ezt ugyebár megtenni. Na meg egyébként azt se felejtsék, hogy ma még, ha minden igaz, akkor továbbra is tart a búzaadománygyűjtés, ugyanis augusztus végéig meghosszabbították ugye a Muravidéki Mintagazdaságon ezt az eseményt. Még a mai napon, ha valaki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, akkor megteheti ezt bánután a Muravidéki Mintagazdaságban. Mi pedig folytatjuk zenével, Zorántól érkezik az Aszfaltrajz.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkányperének ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
2: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A nyári szünet után a parlament közpénzügyeket felügyelő bizottság tagjai folytatják a munkát, és a héten napirenden szerepel a Marko Lotrich vezette Fókuszpárt illegális finanszírozásának gyanúja. A tagok júniusban kezdték meg az ülést ezzel a témával, de csak az ülésre vonatkozó kérelmek ismertetésénél és Lotrich válaszánál maradtak. A bizottság elnöke Alenka Bratušek kölcsönös vádoskodások és eljárási javaslatok közepette berekesztette az ülést. Marko Lotrich és a Fókuszpárt főtitkára Monika Kirbis-Reuss az ülés első része után büntető feljelentést tett a bizottság elnöke ellen. Azzal vádolják, hogy a Fókusz finanszírozásáról szóló ülés összehívásával és levezetésével olyan hatásköröket ruházott a bizottságra, amelyek nincsenek meghatározva a parlamenti eljárás szabályzatában. Javasolják a hivatali pozícióval vagy hivatalos jogokkal való visszaélés, valamint a tisztességtelen munkavégzés bűncselekményének kivizsgálását. Magyarországon a szakszervezetek továbbra is a pedagógus hiányra hívják fel a figyelmet. Emellett az oktatást közvetlenül segítők és más oktatásban dolgozók béremelését sürgetik. A PDS ügyvivője szerint, ha kell, akkor sztrájkkal indítják a tanévet. Hiába kaptak nagyobb szabadságot a szervezeti döntésekben az oktatási intézmények és az iskolaigazgatók, még mindig jelentős a pedagógus hiány, tették hozzá. Főként a kisebb és nehezen megközelíthető településeken, ahol a legnagyobb kereslet a természettudományos tárgyakat oktatókra, valamint óvoda és gyógypedagógusokra van szükség. A rászoruló családokat segítő 100 000 forintos iskolakezdési támogatás mellett a Tisza kormány elindította a szabad tankönyvválasztás visszaállítását is. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke elmondta, ez egyelőre csak részlegesen valósult meg, és az igazi változás jövő évtől jöhet. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelésről szóló megállapodás, amely a tulajdonosi jogokat és a készleteket feletti rendelkezés jogát is a venezuelai állam kezébe hagyja, derült ki a szerződés részleteiből. Delcy Rodríguez venezuelai elnök elmondta, hogy a megállapodás célul tűzi ki a napi 1,5 millió hordós kitermelés elérését, és megerősítette, hogy az 17 olajmező kiaknázását jelenti. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kitermelés növekedhet az ország energiaszektorának bővítése további zöldmezős beruházások révén. Venezuela államfője többi között azzal érvelt az Egyesült Államokkal kötött üzleti egyesség mellett, hogy az 209 milliárd dollár bevételt biztosít a dél-amerikai ország számára, 65 dolláros átlagos hordonkénti olaj árral számolva. Sport. Tegnap a listavezető Maribor szerepelt Lendván a NAFTA ellen az első fociliga 7. fordulójában. A vendégek háromszor találtak a NAFTA kapujába, míg a hazai együttes részére Poredos és Marosa adott gólt. A Brinyegro Szupje tegnap 4-1-re verte a Celjet. A héten folytatódik a bajnokság. A 8. fordulóban a NAFTA ismét hazai pályán fogadja ellenfelét, pénteken 20:15 perctől a Kalcer Radomlje érkezik Lendvára.
2: Időjárás.
1: Ma derült napos időre kell számítani, délután és este főleg északon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tépanye és Golorebra között, valamint Lukovica és Domžale között a főváros irányában. Baleset miatt akadozik a forgalom Trojane után Ljubljana felé.
0: Ilyen.
3: Look up your silver, the silver. Ilyen.
0: ijelés. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Kilépett a Bad Wolves-ból AJ Ribollo gitáros, aki 2023-ban csatlakozott először a zenekarhoz turnégitárosként. Hát mondhatni, őt is felébresztette egy esemény, döntésének közvetlen kiváltó oka ugyanis Dolly Parton Jolene című dalának hamarosan megjelenő feldolgozása volt. Illetve, hogy pontosítsunk, ha ellátogatunk a Better Noise Music-nak a YouTube oldalára, akkor ez a feldolgozás már meg is jelent hivatalosan, úgy kb. 4 órája. Augusztus 28-án sajtóközlemény jelent meg arról egyébként, hogy az elhunyt country star 1974-es klasszikus slágerének feldolgozása hivatalosan ma, augusztus 31-én lát napvilágot. A közlemény kitért arra is, hogy a dalon már jó ideje dolgoztak, és maga Parton is tervezte, hogy énekesként közreműködik a felvételen. Ribollo kijelentette, többé nem tudok jó lelkiismerettel a zenekar tagja maradni, és nem tudom támogatni azokat a döntéseket, amelyeket a kiadó folyamatosan a zenekar helyet hoz meg. Ez csak egy a zenekar belső működésével kapcsolatos problémáim közül. Azt, hogy a kiadó a Jolene feldolgozás megjelentetése mellett döntött, miközben a zenekar nyíltan kifejezte ellenvetését, Ribollo úgy jellemezte, mint az utolsó szöget a koporsóba a Bad Wolves-nál töltött időszaka tekintetében. A gitáros kifejti, hogy a Bad Wolves tagjai közösen úgy döntöttek, nem folytatják a feldolgozás munkálatait, mivel Parton halála miatt az együttműködés már nem volt megvalósítható. Aggályok merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a dal megjelentetését esetleg úgy értelmeznék, mintha a zenekar a világhírű ikon halálából próbálna hasznot húzni. Ribollo hozzáteszi, az a rengeteg gyűlölet, negativitás és zaklatás, amely nap mint nap ér minket, olyan döntések miatt, amelyekre nincs ráhatásunk, súlyos terhet rótt a lelki békénkre, és emiatt már nem érzi jól magát a zenekarban. Összehasonlítja a Bad Wolves belső működését az Issues nevű metalcore zenekarban töltött idejével, ugyanakkor háláját fejezi ki a kiadónak és a Bad Wolves alapítójának, John Boclinnek, amiért segítettek neki a megélhetés biztosításában a turnémentes időszakokban. Is. A teljes nyilatkozat egyébként eredeti angol nyelven elolvasható a zenész közösségi oldalain. Az előző hét elején a Bad Wolves énekesnője egyébként már nyilatkozott egy üggyel kapcsolatban. Sarah Kilboy Skinner videós nyilatkozatot tett közzé, amelyben bejelentette, hogy a zenekar mégsem vesz részt a Skillet közelgő turnéján, amit bejelentettek. A nyilatkozatot a Skillet stábjának akarata ellenére hozta nyilvánosságra. Ebből derült ki, hogy Skinner zaklatás áldozata lett a Skillet rajongótábora részéről, miután azok online kutató munkával személyes adatokat derítettek ki róla. Skinner június végén csatlakozott egyébként a zenekarhoz új énekesnőként, a Painted Red című dallal debütált a zenekarban, olvashatjuk a Loudwire-en. De hogy egy kicsit visszatérjünk még a dal feldolgozáshoz, ugye a Jolene feldolgozásához, hát sajnos a Bad Wolvesnak nem ez az első, hogy befutcsol egy kollaborációs tervük, talán valaki még emlékszik is rá, hogy hasonló, mondhatni, ugyanilyen eset már történt 2018-ban. Akkoriban a zenekar éppen a The Cranberries Zombie című dalának feldolgozásán dolgozott, sőt maga Dolores O'Riordan is énekelt volna a felvételen. Január 15-én terveztek felvételezni, de pontosan azon a napon kora reggel az énekesnőt holtan találták, így aztán az együttműködés sajnos nem valósult meg. A zombi feldolgozása végül megjelent, mint egy tisztelgés az elhunyt énekesnő előtt, ez pedig maga a videoklip is jól tükrözte. Most pedig, hogy egy ilyen eset már másodszorra történik ugyanazzal a zenekarral, nem csak ahhoz volt elég, hogy kilépjen egy újabb tag, hanem hogy az internet emberei is szokásukhoz híven humorral reagáljanak rá. A oldal a komment szekciójában legalább egy olyan hozzászólás mindig megjelenik, hogy a következő ikonikus zenész, akit felkérnek egy feldolgozáson a szereplésre, inkább meneküljön, vagy már tudja, hogy napjai vannak hátra. Már csak ez is tükrözi, hogy az eset annyira szürreális és szomorú, hogy máshogy nehéz rá reagálni sok embernek. Biztosítani mi azt nem tudjuk, hogy ne történjen többé ilyen a jövőben, a zenét viszont azt tudjuk biztosítani. Norah Jones és Dolly Parton közös dala fog szólni a Creepin'en.

A Ghost második nagyszabású koncertfilmje is eléri most már a magyar mozikat. A Pannonia Entertainment 2024 után ugyanis ismét elhozta a bandát a Vásznakra, méghozzá most augusztus végén. A két órás exkluzív élményt kínáló Too Big to Rig eredeti nyelven országszerte a kiválasztott mozikban. Augusztus 26-ától már látható a rajongók számára. Meglehetősen limitált ideig a nyár utolsó hétvégéje során. Az egyedi jelmezes kinézetükről nevezetes, lényegében színházi rockbandaként fellépő svéd formáció előző filmje két évvel ezelőtt szintén nyáron a nagy sikerű Right Here, Right Now volt. Azonban mostani alkotásuk attól merőben eltérő. Még az narratív elemeket használva egy forgatókönyvíró kliprendező dirigálásában jött létre, addig a Too Big to Rig egy sokkal hagyományosabb, nem kevésbé nagyszabású koncertfilm, egyben kulisszák mögötti dokumentumfilm is, mely a zenekar monumentális Skeletor világkörüli turnéját örökíti meg. A produkció látványos koncertfelvételeket ötvöz exkluzív backstage pillanatokkal, így a rajongók testközelből élhetik át a Ghost egyedülálló színpadi világet és a turné kulisszatitkait. A film a mexikóvárosi fellépések felvételeire épül, és külön hangsúlyt kap benne a mobiltelefonmentes koncertélmény, amely még intenzívebb kapcsolatot teremtett a zenekar és a közönség között, írja Rockstation. A Too Big to Rig egyszerre ünnepli a Ghost látványos élő produkcióját és egy fontos korszak lezárását a zenekar történetében. A tavaly áprilistól idén februárig 73 estét felvonultató Észak-Amerikát és Európát körbeutazó turnéról a mobil nélküliség megléte miatt a moziban látható előadás részletei nem árasztották el korábban a közösségi médiát. Így a 16 mm-re forgatott képsorok azon országok és piacok számára mindenképp sok újdonsággal szolgálhatnak, amelyek, köztük például Magyarország, nem szerepeltek a koncertsorozat helyszínei között, leginkább logisztikai nehézségekből fakadóan. Az alkotók a mozit külön ajánlották az elmaradt mexikóvárosi időpont jegytulajdonosainak is, hisz a stáb tavaly szeptemberben a háromnaposra tervezett, végül csak kettő estet megélt latin fővárosi események forgatását, illetve forgatagát őrizte meg az utókornak. Az eredeti nyelvűségtől nem kell tartani, a csak magyarul tudóknak sem, ugyanis a dokumentumfilmes rész alig pár percet tesz ki a játékidőből. Az együttesre oly jellemző egybefüggő történetmesélés ezúttal nincs jelen, nem lesznek akkora hátrányban a munkásságukat kevésbé ismerők, hisz most egy amolyan best-of, vagyis legjobbakat tartottak hat lemez dalaiból, és néhány azokon nem megjelent számból vegyesen válogatva. Plusz természetesen a tavaly listavezető és a turnéhoz eleve köthető Skeleta is elhangzik. Ghost rajongóknak tehát mondhatni kihagyhatatlan, de alapvető a rockzene minden kedvelőjét. Várják nagyon sok szeretettel ugye augusztus 26-ától a mozikba egy remek zúzós nyárzáró bulira, ugyanis már a jegyek kaphatóak, és érdemes esetleg utána nézni, hogy így a Rockstation oldalán, ugye ők megnézték magát a filmet, hogy mit írnak a kritikában, ha esetleg kedvük van hozzá, vagy a mozikban utána nézni, ha még esetleg így augusztus 31-én valahol vetítik-e a filmet. Ha pedig nem, akkor utána lehet lesni a neten is. Sajnos nálunk Szlovéniában ez a vetítés nem történt meg, Magyarországon viszont igen, úgyhogy reméljük, hogy mindenki, aki szeretett volna eljutni erre a filmre, annak sikerült. Nálunk pedig, bár Ghost nem, de Varga Járósára szólni fog, tőle pedig a Hiányzol című dal érkezik.

Konzsuzsától és Gerendás Pétertől szólt a Kegyetlen Játék című dal, és ha már zene, hát a mai napon már volt szó Ghostról, Nickelbackről, Bad Wolves, Dolly Parton, The Cranberries, és ha már ilyen ikonikus zenekarokat, előadókat emlegettünk a délelőtt folyamán, akkor érkezik még egy, ez pedig talán a másoknak is ismeret, vagyis a nem sok embernek valószínűleg nem ismeretlen Nightwish, akik most különleges koncertalbummal készülnek a következő kiadásra. Hát méltó kiadvánnyal ünnepli a fennállásának 30. évfordulóját egyébként Nightwish, ezt írja rockstation.blog.hu. A jelenleg még egyelőre pihenőpályán lévő zenekar a The Greatest 30 Years on Earth című 3 CD plusz Blu-ray earbook, valamint 4 vinil plusz Blu-ray 10 doboz formátumokban megjelenő kiadványra egy 2022-es Floor Jansen számára hazai, amsterdami és egy 2023-as a Nightwish szülővárosában Kitében felvett élő fellépéses kivonatát pakolja majd fel. De ha ez sem lenne elég, akkor a zenekar 2021-es virtuális koncertjén felvett számokból is szemezget egy merítésnyit, mindezt újra keverve. A kiadványhoz tartozó könyvben egy friss, Empuval és Tuomasszal készített életmű összegző interjú figyel majd, természetesen egy rakat képpel kiegészítve. Elsőként a holland fellépésről a Seven Days to the Wolves került bemutatásra. A 3 CD plusz Blu-ray verzió dallistáját megtalálják egyébként a Rockstation ezen cikkében, illetve a Vinylbox ugyanezeket a dalokat tartalmazza majd a lemezek időlimitje miatt más leosztásban. Ha valakit érdekelnek a részletek, akkor a rockstation.blog.hu weboldalán megtalálja a cikket, és ezen belül akkor ugyebár ezt a bizonyos dallistát is, illetve ennek a sorrendjét. Mi pedig folytatjuk tovább Phil Collins-szal és a Can't Stop Loving You című dalával.

10 óra 53 perc a pontos idő, és ne feledjék, hogy egyébként ma 12 órakor a Lindva Múzeum 24. kötete a Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben című könyv bemutatójára várják Önöket a lendvai várba. Úgyhogy tehetik, akkor mindenképpen érdemes oda ellátogatni, tehát déli 12 órakor kötetet dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria és Múzeum múzeumi tanácsosa mutatja be. Na meg azt sem érdemes elfelejteni, hogy mindjárt érkeznek a 11 órai hírek Faris Dorisztól.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tizenegy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma rendezik a 21. Bledi Stratégiai Fórumot, amelyet Tone Kaiser külügyminiszter és Janez Janša kormányfő nyit meg. A vendégek között lesz a szlovák elnök, valamint Magyarország, Horvátország és Csehország miniszterelnöke is. A megbeszélések középpontjában többek között Európa jövője áll a globális bizonytalanság idejében. A számos beszélgetés és esemény mellett a mai programban egy különleges panel is szerepel, ahol Észak-Macedónia, Horvátország és Magyarország külügyminiszterei Tone Kaiserrel és Dubravka Šuicával, a földközi-tengeri térségért felelős európai biztossal megvitatják, miként szerepelnek Dél-Kelet és Közép-Európa országai a geopolitikai viharban. A külügyminisztérium a megbeszélések fő témájaként Európa biztonságát, az EU jövőjét, a Nyugat-Balkánt, a geopolitikai helyzetet és a társadalom jövőjét jelölte meg. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök tegnap megköszönte Janez Janša miniszterelnöknek, hogy Szlovénia megakadályozta az EU közös nyilatkozatát, amely elítélte Izrael terveit a telepek bővítésére a megszállt Cisjordániában, és egyben képmutatással vádolta az Európai Uniót. Köszönöm Janša kormányfő bátorságát és egyértelműségét az EU képmutatása közepette. Az EU hallgat, amikor Törökország, a NATO tagja, illegálisan megszállja Ciprus felét, egy EU tagállamot, de amikor a zsidó nép érvényesíteni akarja történelmi jogát, hogy ősei hazájában építkezhessen és élhessen, az EU felháborodott, írta Netanyahu az X hálózaton. Az EU Observer arról számolt be, hogy Brüsszelben Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő nyilatkozatát készítik elő az egész EU nevében, amelyben elítélik az izraeli kormány döntését, hogy pályázatot írjon ki 1200 otthon építésére izraeli telepesek számára Cisjordániában. Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnere marad, egyebek mellett az európai gazdasági térségen belül, jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke, miután üzenetet váltott Kristrún Frostadottir izlandi miniszterelnökkel. Costa az izlandi kormányfőnek hangsúlyozta, hogy az EU teljes mértékben tiszteletben tartja az izlandi népnek a népszavazáson kinyilvánított demokratikus választását. Az izlandiak többsége a szombaton tartott népszavazáson úgy döntött, hogy a szigetország ne újítsa föl a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, derült ki a tegnap hivatalosan közzétett végleges adatokból. A végleges eredmény szerint az izlandiak 52,8%-a vélte úgy, hogy jobb lesz országának, ha nem kezdődnek újra a tárgyalások. Sport. Az Európa-bajnokság nyolcad döntőjében játszik ma a szlovén női röplabda válogatott. A Hollandia elleni meccset 15 órától rendezik. A kontinens tornákon csupán egyszer találkozott eddig a két csapat. 2015-ben 3-0-ra bizonyult jobbnak a holland együttes.
3: Időjárás.
2: Ma derült napos időre kell számítani. Délután és este főleg északon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között várható.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tépánye és Golorebro között, valamint Domžale előtt a főváros irányában. Baleset következtében akadozik a Dolenyszkói autópálya forgalma Bics előtt Ljubljana irányában.

A TNT után érkezik még Nagy és Betty dala, de utána hallhatják a mai podgyász adását is. Fticsárinász és Borsos Flóra Szeged városába kalauzolja el önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk negyedtől.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Magyarország egyik legnaposabb városába, Szegedre látogatunk. A Tisza partján fekvő település nem csak gyönyörű tereiről, szecessziós épületeiről és híres dómjáról ismert, hanem pezsgő egyetemi életéről, különleges gasztronómiájáról és vendégszeretetéről is. Mai útitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a podgyászban!
2: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Szeged történetének talán legismertebb eseménye az 1879-es nagy árvíz, amely szinte teljesen elpusztította a várost. Hogyan sikerült innen újra felépülni?
2: Így van, az 1879-es nagy árvíz valóban meghatározó eseménye Szeged történelmének. A Tisza átszakította a gátakat, és a város szinte teljes egészében víz alá került. Az akkori épületek túlnyomó többsége elpusztult, és több tízezer ember maradt fedél nélkül. 165-en pedig életüket is vesztették. Sokan úgy gondolták, hogy Szeged soha nem lesz képes talpra állni. A város újjáépítése azonban példátlan összefogás eredménye volt. Nem csak Magyarország minden részéről érkezett segítség, hanem Európa számos városa is támogatást nyújtott. Ezért ma is több szegedi utca viseli olyan városok nevét, mint például London, Párizs vagy Brüsszel. Az újjáépítés idején Ferenc József császár is ellátogatott Szegedre, és ekkor hangzott el a híres mondata: Szeged szebb lesz, mint volt. Ez nem csupán biztatás volt, hanem valóban így is történt. Az újjáépítés során korszerű városszerkezetet alakítottak ki széles sugárutakkal és egymást körülölelő körutakkal, amelyek ma is meghatározzák Szeged arculatát.
1: Tulajdonképpen akkor elmondhatjuk, hogy a mai Szeged ennek az újjáépítésnek köszönheti az arculatát?
2: Igen, teljes mértékben. Ha ma végig sétálunk Szeged belvárosában, tulajdonképpen az árvíz utáni újjáépítés és eredményét látjuk. A várost már egy tudatos városrendezési terv alapján építették újjá, ezért ennyire rendezett és egységes a belváros képe. A széles utcák, a tágas terek és a parkok mindezt az időszakot idézik. Az épületek között az eklektikus stílus dominál, de nagyon sok szecessziós házat is találunk, amelyek különleges díszítéseikkel igazán egyedi hangulatot kölcsönöznek a városnak. Éppen ezért Szegedet sokan Magyarország egyik legegységesebb és legszebb történelmi városközpontjaként tartják számon. Az embernek az az érzése, mintha minden épület egy nagy egész része lenne.
1: Ha valaki először érkezik Szegedre, hol érdemes elkezdeni a városnézést?
2: Egyértelműen a Dom téren. Ez a város szimbolikus központja is, és innen nagyon könnyű bejárni a történelmi belvárost, hiszen néhány perc sétával elérjük a Kárász utcát, a Széchenyi teret és a Klauzál teret is. Azt szoktam javasolni, hogy ne csak a fő látnivalókat nézzük meg, hanem időnként térjünk le egy-egy kisebb utcába is, hiszen Szegednek az egyik legnagyobb varázsa az, hogy minden sarkon találunk egy szép homlokzatot, egy hangulatos kávézót, vagy egy kellemes kis teret.
1: Maradjunk egy kicsit a Dom térnél, ami kétségtelenül a város legismertebb tere. Mitől olyan különleges?
2: A Dom tér egyszerre történelmi emlékhely és kulturális központ. A tér egyik oldalán magasodik a fogadalmi templom, amely monumentális méreteivel már messziről meghatározza a város látképét. Közvetlenül mellett áll a Dömötörtorony, amely Szeged legrégebbi fennmaradt épülete, így egyszerre találkozik itt a középkor és a 20. század építészete. A tér árkádjai alatt található a Nemzeti Panteón is, ahol híres magyar tudósok, írók és művészek emléktáblái sorakoznak. Nyaranta pedig teljesen átalakul a tér, hiszen itt rendezik meg a szegedi szabadtéri játékokat. Ilyenkor egy hatalmas nézőtér épül fel a Dóm előtt, és a világ egyik legszebb szabadtéri színházi helyszínévé válik.
1: Innen néhány perc alatt eljutunk a Kárász utcára is. Miért szeretik annyira a helyiek és a turisták ezt a részt?
2: A Kárász utca Szeged igazi találkozó helye. Ez a város fő sétáló utcája, ahol mindig pezseg az élet. Egymást érik a kávézók, cukrászdák, éttermek és kisebb üzletek, így szinte minden napszakban tele van emberekkel. Nyáron különösen hangulatos ez a környék. A teraszok megtelnek vendégekkel, gyakran utcazenészek is fellépnek, este pedig kellemes fények világítják meg az utcát. Úgy gondolom, hogy ez az a hely, ahol igazán át lehet érezni Szeged mediterrán hangulatát.
1: Az előbb már említetted a fogadalmi templomot. Hogyan született meg ez a monumentális épület?
2: A fogadalmi templom története szorosan összefonódik az 1879-es nagyárvízzel. A katasztrófa után a város vezetői és lakói fogadalmat tettek, ha Szeged újjáépül, egy monumentális templomot emelnek hálából a megmenekülésért. Innen ered a neve is, hiszen ez valóban egy fogadalom beteljesülése. Bár az elhatározás már az árvíz után született, az építkezés csak évtizedekkel később kezdődhetett el, és hosszú időn át tartott. A templomot végül 1930-ban szentelték fel. Neoromán stílusban épült, két közel 100 méter magas tornya pedig ma is Szeged egyik legismertebb jelképe. A templom belseje is lenyűgöző. Hatalmas terek, különleges mozaikjai és színes üvegablakai miatt sokan nem csak vallási, hanem művészeti szempontból is az ország egyik legszebb templomának tartják. Érdekesség, hogy a főoltár fölött található magyarok nagyasszonya ábrázolás nem a megszokott formában jelenik meg, hanem magyaros motivumokkal és a Szent Koronával ábrázolják Máriát. Ez megmutatja, vagy jól mutatja, hogy a templom nem csak Szeged, hanem az egész magyar nemzet számára fontos szimbólum.
1: Érdemes felmenni a toronyba is?
2: Mindenképpen. Szerintem az egyik legjobb program azoknak, akik szeretnék felülről is megcsodálni Szegedet. A nyugati torony kilátó szintjére lehet felmenni, ahonnan egészen különleges panoráma tárul a látogatók elé. A toronyból jól látszik, mennyire tudatosan építették újjá a várost az árvíz után. Szépen kirajzolódnak a körutak, a sugárutak, a belváros épületei, és természetesen a Tisza is. Tiszta időben egészen messzire ellátni, így nem csak a belvárost, hanem a város környékét is meg lehet csodálni.
1: Ahogy már az elején is említettük, Szegedet gyakran a szecessziós építészet egyik magyarországi központjaként is emlegetik. Ha egy kicsit nyitott szemmel sétálunk a belvárosban, akkor mely épületeket érdemes megfigyelni?
2: Ha valaki Szegedre gondol, akkor általában a Dom jut elsőként az eszébe, de legalább ennyire híres a gyönyörű szecessziós épületeiről. Az árvíz utáni újjáépítés idején Európa legmodernebb építészeti irányzata is megjelentek a városban, ennek köszönhetően ma is egy igazi szabadtéri építészeti kiállításon sétálhatunk végig. A legismertebb kétségkívül a Reök palota, de mindenképpen érdemes megnézni a városházát is, amely ugyan korábbi eredetű, de szintén meghatározó épülete a városnak. Ugyancsak lenyűgöző az új zsinagóga, amely nem csak Magyarországon, hanem Európában is az egyik legszebb zsinagógák közé tartozik. Ha pedig csak sétálunk a belváros utcáin, számos olyan bérpalotát és lakóházat fedezhetünk fel, amelyek homlokzatán virágmotívumok, kovácsolt vaserkélyek, hullámzó vonalak és gazdag díszítések jelennek meg. Érdemes ilyenkor felfelé is nézni, mert sokszor a legszebb részletek épp a homlokzatokon rejtőznek.
1: Említetted a Reök palotát, ez talán a legismertebb, ugye ezek a szecessziós épületek közül. Mit teszi ennyire különlegessé?
2: Hát az, hogy a Reök palota tulajdonképpen a magyar szecesszió egyik igazi mesterműve. Tervezője Magyar Ede volt, akit sokan a magyar Gaudiként is emlegetnek, mert rendkívül merész és játékos formákat alkalmazott. A mester sajnos nagyon fiatalon, a 30-as évei derekán önkezével vetett véget az életének szerelmi bánatában. Visszatérve az épületre, az épületet már kívülről is könnyű felismerni. A homlokzatot hullámzó erkélyek, növényi motivációk, és finoman ívelt díszítések teszik különlegessé. Egyébként a palota nem csak építészeti látványosság, hanem kulturális központ is. Rendszeresen sor kerül benne kortárs képzőművészeti kiállításokra, így a látogatók egyszerre ismerhetik meg a századforduló építészetét és a mai művészetet is.
1: Szegedet a Tisza nélkül szinte el sem lehet képzelni. Mennyire határozza meg a folyó a város életét?
2: A Tisza tulajdonképpen Szeged lelke. A város történetét, fejlődését és mindennapjait évszázadok óta meghatározza ez a folyó. Egyrészt természetesen az árvíz miatt mindig is tisztelettel tekintettek rá az itt élők, másrészt azonban a Tisza rengeteg lehetőséget is adott a városnak. Fontos kereskedelmi útvonal volt, és ma is a szabadidős élet egyik központja. A rakpart a szegediek egyik kedvenc találkozóhelye. Reggel futók és kerékpárosok veszik birtokba, napközben sétálok, este pedig fiatalok, családok és turisták élvezik a folyópart hangulatát. A belvárosi híd is meghatározó eleme a városképnek, különösen este, amikor szépen kivilágítják. Egyébként a Tisza számos rendezvénynek is a helyszíne. Nyáron gyakran rendeznek vízi programokat, sporteseményeket, sőt még sétahajózásra is van lehetőség.
1: Ha valaki egy nyári délután szeretne kellemesen eltölteni, akkor mit ajánlanál? Hol kezdje el?
2: Ez attól is függ, hogy ki mire vágyik, de Szegeden szerencsére sok lehetőség közül választhatunk. Ha valaki szeret sétálni, akkor mindenképpen a Tisza partot ajánlom. Nagyon kellemes végig sétálni a rakparton, leülni egy padra, vagy egyszerűen csak nézni a folyót. A naplemente különösen szép innen. Akik aktívabb kikapcsolódást keresnek, azok akár hajókiránduláson is részt vehetnek, hiszen a Tiszáról egészen más arcát mutatja a város. Érdekes élmény látni a domtornyait, vagy a belvárosi hidat a vízről. Ha pedig a nyári melegben valaki inkább felfrissülne, akkor a napfényfürdő Aquapolis remek választás. Ez egy modern élményfürdő, ahol csúszdák, termálmedencék és wellness részleg is várja a vendégeket. Akik inkább a nyugodtabb kikapcsolódást kedvelik, azoknak az Anna fürdőt ajánlanám, amely történelmi hangulatával és gyógyvizével egészen más élményt kínál. Szóval Szegeden tényleg mindenki megtalálhatja a számára a legkedvesebb programot.
1: És ha már nyár, akkor ugye Szegeden nyáron szinte egymást érik a programok. Mely rendezvényeket emelnéd ki?
2: Így van, Szeged kulturális élete rendkívül pezsgő, ezért szinte bármelyik évszakban találunk valamilyen érdekes programot, de kétségtelen, hogy a nyáron a legélénkebb a város. A legismertebb rendezvény természetesen a szegedi szabadtéri játékok, amelynek már több mint 90 éves hagyománya van. A domtéren felállított hatalmas szabadtéri színpadon musicaleket, operákat és látványos színházi előadásokat mutatnak be, és ezekre az ország minden részéből érkeznek nézők. Nagyon népszerű a Szegedi Borfesztivál is, amely nem csak a borokról szól, hanem koncertekről, gasztronómiai programokról és igazi fesztivál hangulatról. A fiatalok körében évtizedek óta kedvelt a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, amely Magyarország egyik legrégebbi könnyűzenei fesztiválja. Úgy tűnik sajnos, hogy a Szegedi Hal Fesztivál az a végéhez ért, és többet nem rendezik meg, legalábbis tavaly és idén nem került rá sor, reméljük, hogy jövőre sikerülni fog, úgyhogy erre várni kell, de ha esetleg valaki télen látogat el a városba, akkor egészen más arcát mutatja a város. Ugyanis a karácsonyi vásár ünnepi fényei, kézműves portékai és a forradboros standok nagyon meghitt hangulatot teremtenek.
1: Az előbb már említetted a halat, de igazából Szeged neve hallatán a legtöbb embernek rögtön a paprika jut eszébe. Mitől olyan különleges ez a szegedi paprika?
2: A szegedi paprika nem véletlenül vált egyébként világhírűvé. A paprika termesztése már a 18-19. Században meghatározó volt ezen a vidéken, és az itt élők generációkon át tökéletesítették a termesztés és az őrlés módszereit. A környék éghajlata, a napsütéses órák magas száma, ami ugye itt a legmagasabb az országban, 2100 körüli órát számlál, és a termőföld adottságai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szegedi paprika különösen gazdag színű és aromájú legyen. Nem csak fűszerként használják, hanem ugye a magyar konyha egyik legnépszerűbb alapanyagává is vált. A szegedi fűszerpaprika örlemény hungarikum, vagyis olyan kiemelkedő magyar érték, amelyet nemzetközi szinten is elismernek. Ha valaki Szegedre látogat, szinte biztos, hogy paprikát is visz haza emlékbe, hiszen ez a város egyik legismertebb jelképe.
1: És természetesen nem mehetünk el szó nélkül a szegedi halászlé mellett sem. Mitől más, mint az ország más részein készített halászlé? Ugye Lendván is rendeznek halászlé főzőversenyt.
2: A halászlének Magyarországon több ismert változata is létezik, de a szegedi az egyik fő. Meg szokták ugye kérdezni, hogy a szegedi vagy a bajai halászlevet szereted jobban. A szegedi halászlének az alapját azt általában a Tiszából származó halak adják, például ponty, harcsa vagy kecsege, és természetesen a jó minőségű szegedi paprika sem hiányozhat belőle. A hagyományos halászlevet bográsban készítik, szabad tűzön főzve, ami egészen sajátos ízt ad neki. A recept egyébként családonként is eltérhet, de egy dologban mindenki egyetért. Az igazán jó halászlét itt a friss alapanyagokban és a türelmes főzésben rejlik.
1: Van még olyan helyi finomság, amit mindenképpen érdemes megkóstolni?
2: Természetesen, bár a paprika és a halászlé a legismertebb, Szeged gasztronómiája ennél jóval sokszínűbb. Érdemes megkóstolni a paprikás csirkét, vagy a paprikával készült pörkölteket, amelyeknek itt egészen karakteres ízvilágok van. És hát ne feledkezzünk el a pik szalámiról sem. A szalámi gyár elődje már 1869-ben megalakult, ez Pik Marknak volt a szalámi gyára, a nagyüzemi szalámi gyártás pedig 1885-ben kezdődött. A városban számos kiváló cukrászda is működik, ahol hagyományos magyar sütemények mellett modern desszerteket is kínálnak. Egy délutáni kávé és sütemény a belváros egyik teraszán szerintem szinte kötelező program. És ha valaki szeretné hazavinni Szeged napsütötte ízeit, akkor mindenképpen keresse fel a Marstéri piacot. Ez az ország egyik legnagyobb vidéki piaca, ahol a helyi termelőktől lehet paprikát, kolbászt, mézet, sajtokat, vagy éppen szezonális zöldségeket és gyümölcsöket vásárolni. Én úgy gondolom, hogy sokkal autentikusabb élmény egy piacot meglátogatni, mint egy szuvenírboltot, hiszen itt valóban a helyi ízekkel és a helyi termelőkkel találkozhatunk.
1: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Szegeden, amely talán nincs benne minden úti könyvben, de szerinted kihagyhatatlan, akkor melyik lenne az?
2: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A neve elsőre talán misztikusan hangzik, és valóban kapcsolódik hozzá egy régi legenda. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkány pereinek ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét. Nem szerepel minden turista útvonalán, de épp ezért mutatja meg egészen más oldaláról Szegedet.
1: Szeged egyszerre történelmi város, pezsgő egyetemi központ és igazi nyári úti cél. A Dom tér monumentális épületei, a Tisza part, a szecessziós belváros, a híres szegedi paprika és a gazdag kulturális élet együtt teszik ezt a várost Magyarország egyik legvonzóbb úti céljává. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Holnaptól már meg is kezdődik az új tanév, a lendvai kétnyelvű középiskola pedig értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre 2026. szeptember 11-éig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Tehát ismételten lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-27-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-éig lehet jelentkezni saját iskolájukban. Ezen kívül a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesíti a színház kedvelőket, hogy hamarosan megkezdődik a 2026-2027-es magyar színházi bérlet árusítása. A tavalyi bérletesek augusztus 31-én, valamint szeptember 1-én és 2-án, az új bérletesek pedig szeptember 3-án és 4-én 9 és 16 óra között válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, a nyugdíjasok, diákok és pedagógusok számára pedig 85 euró. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, többek között drámák, operettek, vígjátékok és bohózat neves társulatok előadásában. De hogy pontosan mikor és melyek ezek? Szeptember 10-én az Udvari Kamaraszínháze Karádi és a Szerelem újszászi és a világzenés drámáját adják elő. Az előadás ingyenes, a Dériné program támogatásával a Ljubljanai Liszt Intézet szervezésében. Szeptember 30-án Rátonyi Róbert Színház színészei Csiki Fényes Kardos a Nagymama operettjét adják elő. Aztán október 12-én a Bánfalvi Stúdió érkezik ide Lendvára Szabó Magda Pilátus című drámájával. November 26-án pedig Reikóni kölcsönlakás vígjátékával. Január 12-én Zente Ferenc Színház színészei Ödön von Horvát Máshol van az igazság színműjét hozzák el a kisvárosunkba. Február 9-én pedig a Veresegy Színház Bársony Lőrinci amerikai komédia zenés vígjátékát adják majd elő. Végül pedig február 25-én lesz az utolsó magyar nyelvű előadás a Pesti Művész Színház jóvoltából. George Faidau Kézről kézre az asszony körbejár bohózatát adják majd elő. Úgyhogy ha bármelyik érdekli önöket, akkor érdemes esetleg ugye beszerezni egy-egy színházi bérletet az idei, illetve ugye 2026-27-es magyar színházi bérletet. Ezen kívül pedig akkor más értesítésünk nincs, de azért emlékeztetőhül fontos elmondani. Délben várják önöket a Lendvai Várban a Lindva Múzeum 24. kötetének a fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben című könyve bemutatójára. Ha esetleg valakit érdekel, látogasson el délben oda, vagy maradjon velünk a folytatásban, ugyanis Bergendi fog szólni, méghozzá Gyújts tüzet a lelkedben című dala.

No, még mielőtt elbúcsúznánk a mai délelőttön, azért egy nagyon-nagyon friss hírrel érkezünk. Ugyanis, ahogy azt a Rekorder is megírta, jelentős magyar részvétellel kezdődik a Velencei Filmfesztivál. Horváth Lili, Mundrucó Kornél és Reisz Gábor legújabb alkotásainak világpremierje, továbbá Lidia Kornett magyar filmesekkel készített koprodukciója gazdagítja a héten kezdődő 83. Velencei Nemzetprodukciója gazdagítja a héten kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál programját.

szereposztással, Pamela Anderson, Ellen Burstyn, Taika Waititi és Murray Bartlett főszereplésével készült. Világpremiérje a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Venice Open Fiction programjában lesz. Az amerikai, ausztrál, szingapúri, indiai, kanadai koprodukcióban megvalósult dráma történetét a rendező állandó alkotótársa Weber Kata írta. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Venezia Spotlight szekciójában lesz a Földszint, Reisz Gábor negyedik mozifilmjének világpremierje is. A Tompa Adam főszereplésével magyar-olasz koprodukcióban készült tragikomédia részben közösségi finanszírozásból valósulhatott meg. Magyar vezető producere Berkes Juli, gyártója a Proton Cinema. Reisz Gábor, Berkes Juli és alkotótársaik előző filmje, a Magyarázat mindenre, a Velencei Fesztivál Horizonti kategóriájának fődíját nyerte el 2023-ban. A Földszint a magyar mozikban október 1-től indul a cirkofilm forgalmazásában. Az országos mozi bemutató előtt először a Cinefesten, majd premier előtti vetítéseken is látható lesz egyébként. Az Horizonti versenyprogramban lesz először látható a javarészt magyar filmesek közreműködésével készült magyar-angol-amerikai koprodukció, a Test pálya, eredeti címén Test Track. A rövidfilm rendezője Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként, Fulbright ösztöndíjasként érkezett Magyarországra, ahol Kis Viki Réka és Patricia Dintino producerekkel valósította meg legújabb alkotását. A filmvilág egyik legnagyobb presztízsű csillogó seregszemléjét, a Velencei Filmfesztivált 2026. szeptember 2-től 12-e között rendezik meg a Lido di Venecián, a legnevesebb alkotók és a legnagyobb sztárok részvételével. Mi pedig akkor ezzel az információval búcsúzunk Önöktől, ugyanis 11 óra 52 perc a pontos idő, és akkor át is adjuk a terepet a délutáni stábnak. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav. A délelőtti híreket Faris Doris szerkesztette, őt majd még természetesen hallják a déli krónika folyamán, és mellette érkezik Cseresnyi Tünde műsorvezető is, aki egészen 7 óráig lesz itt Önökkel, úgyhogy ajánljuk figyelmükbe a Muravidéki Magyar Rádiót a folytatásban is. Mi pedig búcsúzunk, és ugye még egyszer nem csak déli krónika várja Önöket délben, hanem a Lendvai Várban a Fenntartható Méhészet a Muravidéken és a Mura Közben című könyvben mutatója. Erre is érdemes ellátogatni, ha már az MMR-rel nem tartanak. További kellemes napot, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Ma rendezik a 21. Bledi stratégiai fórumot. A vendégek között lesz a szlovák elnök, valamint Magyarország, Horvátország és Csehország miniszterelnöke is.
1: Izrael miniszterelnöke megköszönte Janez Janša kormányfőnek, hogy Szlovénia megakadályozta az EU közös nyilatkozatát.
2: A nyári szünet után a parlament közpénzügyeket felügyelő bizottság tagjai folytatják a munkát.
1: Magyarországon a szakszervezetek továbbra is a pedagógus hiányra hívják fel a figyelmet.
2: Az izlandiak többsége a népszavazáson úgy döntött, hogy a Szigetország ne újítsa föl a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az EU-val.
1: És most következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon Szlovéniában.

0: Ma rendezik a 21. Bledi Stratégiai Fórumot, amelyet Tone Kaiser külügyminiszter és Janez Janša kormányfő nyitott meg. A vendégek között van a szlovák elnök, valamint Magyarország, Horvátország és Csehország miniszterelnöke is. A megbeszélések középpontjában többek között Európa jövője áll a globális bizonytalanság idejében.
1: A számos beszélgetés és esemény mellett a mai programban egy különleges panel is szerepel, ahol Észak-Macedónia, Horvátország és Magyarország külügyminiszterei Tone Kaiserrel és Dubravka Suciával, a földközi-tengeri térségét felelős európai biztossal megvitatják, miként szerepelnek Dél-Kelet és Közép-Európa országai a geopolitikai viharban. A külügyminisztérium a megbeszélések fő témájaként Európa biztonságát, az EU jövőjét, a Nyugat-Balkánt, a geopolitikai helyzetest és a társadalom jövőjét jelölte meg.
0: Az SZTA kijelentette, Janez Janša kormányfő személyesen lobbizott azért, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is részt vegyen a Bledi Stratégiai Fórumon, de az ukrán elnök ezúttal sem fogadta el a meghívást. Ugyanakkor Magyar Péter, magyar miniszterelnök a rendezvény első napján, azaz ma, egy panelbeszélgetésen jelenik meg, ahol a rendező ország kormányfője mellett Andrej Babis cseh és Andrej Plenković horvát miniszterelnök is felszólal.
1: Magyar Péter részvétele nem véletlen, hiszen Janez Janša már júniusban egy brüsszeli uniós csúcstalálkozó után arról beszélt, hogy szeretné, ha Szlovénia szomszédainak állam- és kormányfői is jelen lennének a Bledi eseményen. Rajta kívül Orbán Anita magyar külügyminiszter is szerepel a meghívottak listáján, aki ma egy geopolitikai szekcióban szólal fel, de már Szlovéniában tartózkodik, ahol csütörtökön Tone Kaiser szlovén külügyminiszter vendége volt.
0: Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök tegnap megköszönte Janez Janša miniszterelnöknek, hogy Szlovénia megakadályozta az EU közös nyilatkozatát, amely elítélte Izrael terveit a telepek bővítésére a megszállt Cisjordániában, és egyben képmutatással vádolta az EU-t.
1: Köszönöm Janša kormányfő bátorságát és egyértelműségét az EU képmutatása közepette. Az EU hallgat, amikor Törökország a NATO tagja illegálisan megszállja Ciprus felét, egy EU tagállamot. De amikor a zsidó nép érvényesíteni akarja történelmi jogát, hogy ősei hazájában építkezhessen és élhessen, az EU felháborodott, írta Netanyahu az X hálózaton. Az EU Observer arról számolt be, hogy Brüsszelben Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő nyilatkozatát készítik elő az egész EU nevében, amelyben elítélik az izraeli kormány döntését, hogy pályázatot írjon ki 1200 otthon építésére izraeli telepesek számára Cisjordániában.
0: A nyári szünet után a parlament közpénzügyeket felügyelő bizottság tagjai is folytatják a munkát, és a héten a napirenden szerepel a Marko Lotrics vezette Fókuszpárt illegális finanszírozásának gyanúja. A tagok júniusban kezdték meg az ülést ezzel a témával, de csak az ülésre vonatkozó kérelmek ismertetésénél és Lotrics válaszánál maradtak.
1: A bizottság elnöke Alen Kabretusek kölcsönös vádaskodások és eljárási javaslatok közepette, berekesztette az ülést. Marko Lotrics és a Fókuszpárt főtitkára Monika Kirbis-Royce az ülés első része után büntető feljelentést tett a bizottság elnöke ellen. Azzal vádolják, hogy a Fókusz finanszírozásáról szóló ülés összehívásával és levezetésével olyan hatásköröket ruházott a bizottságra, amelyek nincsenek meghatározva a parlamenti eljárás szabályzatában. Javasolják a hivatali pozícióval vagy hivatalos jogokkal való visszaélés, valamint a tisztességtelen munkavégzés bűncselekményének kivizsgálását.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Magyarországon a szakszervezetek továbbra is a pedagógus hiányra hívják fel a figyelmet. Emellett az oktatást közvetlenül segítők és más oktatásban dolgozók béremelését sürgetik. A PDS ügyvivője szerint, ha kell, akkor sztrájkkal indítják a tanévet.
1: Hiába kaptak nagyobb szabadságot a szervezeti döntésekben az oktatási intézmények és az iskolaigazgatók, mint mindig jelentős a pedagógus hiány tették hozzá, főként a kisebb és nehezen megközelíthető településeken, ahol a legnagyobb kereslet a természettudományos tantárgyakat oktatókra, valamint óvoda és gyógypedagógusokra van. A rászoruló családokat segítő 100 000 forintos iskolakezdési támogatás mellett a Tisza kormány elindította a szabad tankönyv választás visszaállítását is. Totyék Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke elmondta, egyelőre csak részlegesen valósult meg, és az igazi változás jövő évtől jöhet.
0: Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnere marad. Egyebek mellett az európai gazdasági térségen belül, jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke, miután üzenetet váltott Kristrún Frostadottir izlandi miniszterelnökkel.
1: Costa az izraeli kormányfőnek hangsúlyozta, hogy az EU teljes mértékben tiszteletben tartja az izlandi népnek a népszavazáson kinyilvánított demokratikus választását. Az izlandiak többsége a szombaton tartott népszavazáson úgy döntött, hogy a Szigetország nem újítja föl a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, derült ki a tegnap hivatalosan közzétett végleges adatokból. A végleges eredmény szerint az izlandiak 52,8%-a vélte úgy, hogy jobb lesz országának, ha nem kezdődnek újra a tárgyalások.
0: Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelésről szóló megállapodása, amely a tulajdonosi jogokat és a készletek feletti rendelkezési jogát is a venezuelai állam kezébe hagyja, derült ki a szerződés részleteiből.
1: Nelsy Rodriguez, venezuelai elnök elmondta, hogy a megállapodás célul tűzi ki a napi 1,5 millió hordós kitermelés elérését, és megerősítette, hogy a 17 olajmező kiaknázását jelenti. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kitermelés növekedhet az ország energiaszektorának bővítése, további zöldmezős beruházások révén. Venezuela államfője többi között azzal érvelt az Egyesült Államokkal kötött üzleti egyesség mellett, hogy a 209 milliárd dollár bevételt biztosít a dél-amerikai ország számára 65 dolláros átlagos hordonkénti olajárral számolva.
2: Sport.
0: Tegnap a lista vezető Maribor szerepelt Lendván a NAFTA ellen az első fociliga 7. fordulójában. A vendégek háromszor találtak a NAFTA kapujába, míg a hazai együttes részére Poredos és Marosa adott gólt. A Brinyegro Szuplje tegnap 4-1-re verte a Celjet. A héten folytatódik a bajnokság, a 8. fordulóban a NAFTA ismét hazai pályán fogadja ellenfelét. Pénteken 20 óra 15 perctől a Kalcer Radomlje érkezik Lendvára. Magyarország ellen nyert a szlovén férfi kosárlabda válogatott a VB-re szóló kvalifikáció 8. fordulójában. Az eredmény 92-77 lett. 8 mérkőzés után a csoport 3. helyen áll a szlovén csapat. November végén Finnország érkezik Szlovéniába, majd Magyarországon meccsel a szlovén válogatott a selejtező folytatásában. Az Európa-bajnokság 8. döntőjében játszik ma a szlovén női röplabda válogatott. A Hollandia elleni meccset délután 15 órától rendezik. A kontinens tornákon csupán egyszer találkozott eddig a két csapat, 2015-ben 3-0-ra bizonyult jobbnak a holland együttes.
1: Időjárás. Délután is marad a derült napos időjárás, este főleg északon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között várható.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyer pálya forgalma Tepánye és Golorebro között a főváros irányában. A tengermelléki strádán Unec és Posztolyna között Koper felé, a Dolenszkói pályán pedig Bics és Ivánsnagorica között Ljubljana irányában.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Király Tomi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Cseresnyi Stünde műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: 12 óra 13 perc van, szép délutánt, és mindenkinek csodás napot kívánunk innen a Lendvai stúdióból, ez a Muravidéki Magyar Rádió, mégpedig augusztus 31-e, hétfő délután van, és tudom, hogy sokan most arra gondolnak, hogy a hétfő önmagában egy nehéz nap, a nyárnak meg ezzel az augusztus 31-ével vége, de mi lenne, hogyha megfordítanánk egy picit ezt a dolgot, hiszen valóban zárunk egy fantasztikus nyarat, és bizony indítottunk egy tiszta és vadonatúj hetet, úgyhogy nézhettük úgy is, hogy akár a pohár tele is van, egy biztos, hogy a zenetárunk igen, megtöltöttük ezt az órát csordultig, nagyon klassz, igazi slágerekkel, magyar előadókkal, úgyhogy tartsanak velünk a következő órákban is, remélem, hogy együtt ki tudjuk hozni ebből a mai délutánból tényleg a maximumot. Bencik István a délutáni hangtechnikus, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Stündét hallják, és mindenkinek még egy lendületes délutánt kívánok, mindegy, hogy éppen autóban ülnek és vezetnek, vagy éppen az irodában dolgoznak, vagy esetleg valahol kint a szabadban bármilyen egyéb tevékenységet. Ha minket választottak, akkor szerintem jól döntöttek, úgyhogy induljon ez a mai délután. Chris Rudival itt lesz a Fiesta, jön a Republik, lesz Neoton Familia, Inflagranti, Desperado, de még Hungária is. Mindenkinek csodás délutánt!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Tizenhárom óra van, köszöntöm a hallgatókat. Ma augusztus 31-én hétfőn gyönyörű nyári napunk van, és igazán szép időjárással búcsúzik ez a hónap, és a nyári időszak ráadásul, de azt gondolom, aki most kint van, és kint dolgozik a szabadban, akkor az pontosan érzi, hogy ma úgy éget a nap, mint július közepén, és bizony ez az időszak nagyon megviseli a frontérzékenyeket is, hiszen elképesztően meleg hőhullám indult el ezen a hétfőn, és úgy tűnik, hogy nagyon sokáig, szeptember közepéig velünk marad a meleg idő és a kánikula. Időnként most a délután folyamán majd megjelennek a gomoly felhők, de csak az esti óráktól alakulhatnak ki kisebb esők, illetve záporok szorványos jelleggel. Időszakosan megerősödik a szél is, ma 29 és 35 fok között valószínű a csúcsérték, rendkívüli hőség van, és ez erősödni fog a következő napokban is. Kedden reggelig még erősen felhős lesz az ég, és most az éjszakai hajnali órákban lehetnek még esők, záporok, néhol az ivatar esélye is megvan. Napközben viszont csökken a felhőzet, és többnyire kedden is alapvetően gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, és csak néhol lehet egy-egy futó kisebb eső. Megerősödik a szél, kedden hajnalban 14-21, délután újra 27-32 fok valószínű. Napos időt kapunk szerdán is, aztán délutántól növekszik meg majd először a fátyol felhőzet, estétől pedig megvastagodó gomoly felhőket kapunk, és ezek a megvastagodó gomoly felhők sodródnak fölénk egy-egy záporral, esetleg zivatarral, meg élénk széllel. Szerda hajnalban többnyire 15-20, délutára 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökre szakadozik, csökken a felhőzet, mindenütt kisüt a nap. Reggelig viszont még elszórtan kisebb esők, záporok lehetnek, a csökkenő csapadékhajlam után csütörtökön sok napsütést kapunk, hajnalban 15-20 fokkal, délután pedig 26-32 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken általában sok napsütés ígérkezik fátyol és gomoly felhőkkel, de csapadék nem valószínű, viszont megerősödő szél mellett a hajnali 13-19 fok után újra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. A hétvége első napján szombaton napos időt kapunk, nem valószínű, hogy érkezik csapadék, időnként megerősödik a szél, és többnyire hajnalban 13-19, napközben pedig kifejezetten kánikula várható 30-35 fokkal. Vasárnapra érkezik egy száraz hideg front, ez azt jelenti, hogy csapadékot nem szállít, tehát marad a többnyire napos derült időjárás, éjszaka 12-16 fokkal, napközben pedig általában 25-28 fokra számíthatunk. Jövő hét hétfőn még kellemes és kifejezetten nyárias idő várható, alacsonyabb hőmérsékletekkel, úgyhogy ebben a két napban tud egy picit regenerálódni a szervezet. Jövő hétfőn éjszaka 13-18, napközben 24-27 fokra készülhetünk. Két napra tehát picit visszahűl a levegő, és a mostani hosszabb távú előrejelzés szerint jövő héten kedden egy újabb melegfront éri el térségünket, és ez a melegfront hőhullámmal párosul, tehát a jövő hét kettől nagyjából egy hétig ismét visszakapjuk a hőterhelést 33-35 fokkal, és éjszakánként sem fog 20 fok alá menni majd a hőmérséklet, tehát marad egészen biztosan szeptember közepéig a nyárias meleg, úgyhogy bár a naptár ma mutatja ugye a hónap utolsó napját, ettől függetlenül az időjárás még a következő két hétben visszatartja egy picit a nyarat nekünk. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból ez milyen veszélyeket tartogat. Ugye rendkívül erősödő hőhullámban vagyunk most benne, ez nagyon megviseli a frontérzékenyek vagy krónikus betegséggel küzdők szervezetét, elképesztő módon hat nem csak ma, hanem a következő napokban is. Nem csoda, hogy egyre többen és tünet együttesekre panaszkodnak szélsőséges változásokkal. Nagyon sokan tapasztalnak széleskörű fejfájást, keringési vérnyomás panaszokat, emésztési, alvási zavarok szintén most az időjárással hozhatók összefüggésbe. Egyre többen szoronganak, fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek. Mindenképpen ez nem egy egyedi eset lesz most, bár a nyár utolsó napja van, a következő napokban még az erősödő felmelegedés ezeket a tüneteket tovább erősíti, így például kialakul az igazi nyári hőegyensúlyi zavar, hőgörcsökkel, hőkifáradással. Tehát aki a napsütésben kint dolgozik, az erős melegedés, a nagyon erős UV-sugárzás azért hordoz magában veszélyeket. Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, és hát a déli órákban jó lenne kerülni a tűző napsütést. Most is a szakemberek szerint 11 és 15 óra között eléri bizony a 7-es szintet az UV-sugárzás, ami kifejezetten nyárias, erős tartományban van. Úgyhogy ha napra mennek, mindenképpen fontos a szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
2: Csúcson vagyunk a hőhullámban, újra erősödik a kánikula, emiatt romlanak a vezetési képességek is, úgyhogy lényegesen figyelmetlenebbek, fáradékonyabbak lehetnek a sofőrök, megnyúlik a reflexidő, vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan. Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de érdemes körültekintően közlekedni, hiszen ma Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a gépjárművek sebességét. Jó utat kívánunk! 13 óra 7 perc van, a friss információk után már is itt van az AD stúdió, és jön a Beatrice is.

Azok a boldog szép napok, ez volt a Beatrice. Slágere Nagy Feró énekelt az imént, most 13 óra 14 perc van, és mindjárt mondom, hogy mivel folytatjuk természetesen a mai műsort, hiszen a délután a következők alapján épül fel, amit már egyébként a rendszeres hallgatóink tudnak, és óránként jövünk majd természetesen a legfrissebb hírekkel, így 2 órakor, 1:45-2-kor pedig egy friss újdonságot mutattunk az éppen aktuális dalok közül. Emellett lesz 15 órakor terepjáró, ugye? Hírmagazin, ebben a legfontosabbak szerepelnek, helyi vonatkozású hírek. A NAFTA két teljesen különböző arcát mutatta tegnap este, ugye a Maribor ellen játszott bajnoki mérkőzésen, a rossz kezdés és a 0-2-es hátrány után a hazai csapat felzárkózott, egyenlített és közel volt a bravúrhoz, de a Maribor mégis elvitte a 3 pontot. A NAFTA vezető edzője a gyenge mérkőzés kezdetet hangsúlyozta, de egyúttal dicséretet mondott tanítványainak a válaszára. Göncz Edithhoz beszámolott a tegnapi NAFTA meccsről, a másik témánk pedig a fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben. Ezzel a címmel mutatták be a Lendvai Galéria Múzeum által kiadott folyóirat, a Lindva Múzeum 24. számát itt a Lendvai Várban. A kötetet dr. Lendvai Kepe Zoltán, a kötet társszerzője és a Galéria Múzeum múzeumi tanácsosa mutatja be. Erről is szó lesz a mai terepjáróban, a hétfői hírmagazinunkban. Ezen kívül 16 óra után zöld zóna, gyerekgondolatok, 17 órakor jönnek friss hírek, 18 órakor pedig hírösszefoglaló a napi krónikában, és ezt követően jelentkezik a zenében otthon. Nagyjából ez adja ennek a mai délutánnak a gerincét, tényleg csak nagy vonalakban, ha velünk tartanak, akkor meg részleteiben ezt meg is tudják hallgatni. Ahogy ígértük, rengeteg zenével készültünk erre a jó pár órára is, úgyhogy klasszikusok jönnek, most éppen a Klub 54-jel és Damiano Dáviddal.

Ez egy nagyon jó kis dinamikus, hangulatos dal, ami tökéletesen passzol ebbe a nyári hétfő délutánba. Ő volt Damiano Dávid, ez pedig a Tangó című slágere. Augusztus 31-e van, és ez a naptárban az évnek a 243. napja, és a naptári nyár utolsó napja is egyébként. Névnapok tekintetében ma Erika és Bella a két főnévnap, úgyhogy az Erikáknak, Belláknak nagyon boldog névnapot kívánok, akik pedig más eseményt ünnepelnek, akár egy születésnapot vagy házassági évfordulót. Hát kívánom mindenkinek, hogy legyen csodálatos a mai nap. Sok szempontból fontos egyébként ez a dátum. Ma van a szolidaritás és a szabadság napja, ugyanis 1980-ban a Gránszki megállapodás és a szolidaritási mozgalom emlékére hozták létre Lengyelországban, és ebből lett egy nemzetközi nap. De szintén a mai naphoz köthető például az, hogy 1997-ben Párizsban egy tragikus autóbalesetben éppen ezen a napon vesztette életét Diana Velsi hercegné. 1985-ben egy közös amerikai-francia kutatóexpedíció pont ezen a napon találta meg a mélytengeri ajzaton az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsait. Hát rengeteg történelmi esemény kötődik természetesen ehhez a mai naphoz, de megnézzük majd az érdekességeket és a régi hagyományokat is, de előtte jön a bikini.

Egy igazi klasszikus a Bikinitől a Mielőtt végleg elmegyek. Hát mielőtt egy picit én is hátradőlhetnék, és jönne az Ergo, a Vétek, a Jonas Brothers és a TNT, megígértem, hogy megnézzük, hogy mit érdemes tudni erről a mai napról, és erről az érdekes dátumról, mert augusztus 31-éhez nagyon sok érdekesség, meg népi hagyomány kötődik, és pont ezért lett különleges idén ez a nap. A magyar népi kalendáriumban ugyanis kifejezetten az augusztus végi napok és szeptember 1-e szorosan összetartoznak. Évszakváltó napokhoz ugyanis számos megfigyelés kapcsolódik, például a vándormadarak útrakelése. A régi öregek úgy tartották, ha a fecskék és a gólyák még augusztus utolsó napjaira teljesen eltűnnek, akkor korai kemény őszre és fagyos térre kell számítani. Ha még viszont itt csivitelnek a vezetékeken, akkor a vénasszonyok nyara hosszú és meleg lesz. Illetve ilyenkorra várják az őszi szél megérkezését. A népi megfigyelés szerint az augusztus 31-i éjszaka széljárása mindig megmutatja a szeptemberi időjárást. A száraz, csillagos éjszaka, jó szőlőtermést és napos őszt ígér a szüretre. És hát emellett azért nagyon sok érdekesség is van a nagyvilágból. Például ma van a külső akkumulátorok világnapja, ez a Power Bank Day. Igen, létezik már ilyen is. Augusztus 31 a modern technológia előtt tiszteleg, mert hogy ma van a külső akkumulátorok napja, úgyhogy nyugodtan töltsék fel a telefonokat, laptopokat, mi pedig töltjük a hangulatot, ahogy már ígértem, rengeteg jó zenével, mindjárt az Ergóval, Vétekkel, Jonas Brothers-el, TNT-vel és egy kis újdonsággal. De ha egy picit matematikailag ránézünk erre a mai napra, akkor érdekesség, hogy matematikailag és naptártechnikailag nem minden évben esik ugye augusztus 31-e hétfőre, legutóbb 2020-ban volt ilyen, legközelebb pedig majd csak 2031-ben lesz. Ezért a mai nap egy igazi naptári ritkaság, tökéletes lezárása ennek a hónapnak, a nyári időszaknak, és egy tökéletes újrakezdés, hiszen van egy hétfőnk, aminek remélem, hogy mindenkinél van egyfajta pozitív energiája, de ha eddig nem találták meg, akkor a következő dologban biztosan benne lesz.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és hoztam Filó újdonságet, mert hogy a magyar előadó Azt a kutya mindenit című száma egy friss, fülbemászó dal, amely egy klasszikus, mulatós, népi dallamvilágot és szöveget dolgoz fel, kicsit modernebb és szerintem egyedi stílusban. A dal alapjául szolgáló, jól ismert dalszöveg egy pórújárt, szerelmes férfi éjszakai kalandját meséli el. A dal legfőbb üzenete a múlt értékeinek tisztelete és a jelen modernségének összekapcsolása, miközben az emberi érzelmek időtlenségét hirdeti. A szám üzenete, mondhatom azt is, hogy több rétegű, hiszen a generációk és a stílusok közötti hidat képezi. Filó ugyanis azt mondta, hogy a dal egyszerre merít a múltból és szól a jelenhez. Az üzenet az, hogy a régi népzenei motívumok, a hagyományos hangszerek és a modern városi trap pop-punk stílus nem zárják ki egymást, sőt, szervesen képesek együtt élni. A dal alapjául szolgáló klasszikus népdalszöveg egy pórújárt, kirekesztett férfi bolyongásáról szól. Az üzenet szerint a szerelmi csalódás, a vágyakozás és a bizonytalanság érzése pontosan ugyanolyan fájdalmas és intenzív volt régen is, mint amilyen ma a 21. században. Úgyhogy érkezzen most egy hagyományos népzenei alapokra épülő fantasztikus dal, jön Filó és az új sláger, az Azt a kutya mindenit.

0: Hamarosan 14 órakor friss hírekkel jövünk, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, de előtte van egy értesítésünk, hiszen a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a színház kedvelőkhöz szól, ugyanis elkezdődött a 2026-27-es magyar színházi bérletnek az árusítása. A tavalyi bérletesek ma, valamint szeptember 1-én és 2-án, tehát kedden és szerdán, akik viszont új bérletesek lesznek, szeptember 3-án és 4-én 9 és 16 óra között, tehát a pénztár nyitvatartási idejében válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasok, diákok, pedagógusok 85 euróért vehetik meg. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, drámák, operett, vígjáték és bohózat neves társulatok előadásában várják a színház kedvelőket. Mi pedig önöket most Dánielfi Gergő Schlegeré, és ahogy említettem, hamarosan 14 órakor már friss hírek jönnek. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Ma veszi kezdetét a 21. Blédi Stratégiai Fórum Szlovéniában. A rangos nemzetközi konferenciát Janez Janša miniszterelnök és Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter nyitó beszéde indítja el a Blédi Fesztivál csarnokban. A rendezvény mottója a jövő közös alakításának ereje. A fórumon több mint 150 előadó vesz részt. Jelen van többek között Péter Pellegrini szlovák államfő, a magyar, a horvát és a cseh miniszterelnök, Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára, valamint Dubravka Šuica, mediterrán térségekért felelős európai biztos is. A tanácskozás központi témái: Európa jövője, az európai biztonságpolitika, az EU bővítése, a Nyugat-Balkán helyzete, valamint a társadalmak alkalmazkodása a bizonytalan geopolitikai környezethez. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök a fórum keretében adja át a Blédi Stratégiai Fórum díját Alekszandra Matvijcsuk, ukrán Nobel-békedíjas jogvédőnek. A magyar külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg néhány gondolatot a Blédi Stratégiai Fórum kapcsán, amelyen ő és Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. A Blédi Stratégiai Fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régiónk előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek, írta bejegyzésében Orbán Anita. A külügyminiszter szerint Magyarország számára tétje van az eseménynek, amelynek keretében a külügyi tárcavezető több kétoldalú megbeszélést is folytat majd. Magyar Péter is bejelentette, hogy megérkeztek a Blédi Stratégiai Fórumra. A magyar miniszterelnök Szlovénia kormányfőjének meghívására közép-európai kormányfőkkel tárgyal Európa jövőjéről. Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter elfogadta Guido Crosetto olasz védelmi miniszter ajánlatát, és a továbbiakban tanácsadóként segíti az olasz haderő technológiai megújítását. A megbízatás elsősorban a drónokra, az autonóm fegyverrendszerekre, a légvédelemre és az úgynevezett Defense Tech ökoszisztéma fejlesztésére terjed ki. Fedorov nem költözik Rómába, és nem lesz az olasz védelmi minisztérium hagyományos értelemben bet alkalmazottja. Sajtószolgálata szerint külső tanácsadóként dolgozik, miközben Kijevben marad, és továbbra is főként az ukrán védelmi technológiai projektek finanszírozásával és fejlesztésével foglalkozik. Nepálban és Tibetben vasárnap is folytatták a mentést, miután a határmenti villámárodások több száz halálos áldozatot követeltek, ezrek tűntek el, a megközelíthetetlen körzetekbe helikopterrel szállítanak segélyt. A mentőcsapatok hétfőn a vízi erőművek alagútjaiban rekedt dolgozókat próbálták felkutatni, miután Nepálban és Tibetben bekövetkezett katasztrofális áradások legalább 900 ember halálát okozták, és több mint 4700 embert eltűntként tartanak nyilván.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült időre van kilátás, délután egy-egy futó záporra legfeljebb az északi hegyvidéki országrészben lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, délkeleten 34 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.

Délután 2 óra múlt hajszál, pontosan 10 percen az imént Verip Tomi éneket, úgyhogy jövünk mi is védőháló nélkül, de kerékpározáshoz bukós isak már szerintem. Ha nem is kötelező, de érdemes feltenni, hiszen a saját biztonságot szolgálja. Hogy miért mondom ezt? Programajánlatok között egy kerékpáros családi napot hoztam rögtön. Szeptember 3-án csütörtökön Lentiben a rendezvénytérre várnak mindenkit 14 és 18 óra között. Lesz ügyességi kerékpáros pálya, interaktív játékos kressz feladatok, kerékpáros tudáspróba, vagyis közlekedj okosan. 16 óra 30 perctől vezetett kerékpár túrán lehet részt venni, ami nagyjából 20 kilométer, Lenti Máhonfa, Lenti Szombathely, Hernyék, Mumor, Lenti útvonalon megy majd a csapat. Erre a kerékpár túrára mindenkit szeretettel várnak, és a program zárásaként lesz egy jó kis tombola sorsolás is. A kerékpáros csapatnak ajándékokkal készülnek a szervezők, tehát minden résztvevő egyébként ezen a tombola sorsoláson részt vesz. Kerékpáros családi nap tehát ezen a héten, szeptember 3-án csütörtökön Lentiben a rendezvény téren délután 2-től 18 óráig. És maradunk még Lentinél, hiszen Mintaváros nyitó rendezvényre kerül sor szeptember 4-én pénteken délután 2 órakor a Művelődési Házban. A programban Gajdos Tamás és Csomor Csilla projekt nagykövetei várnak mindenkit. A rendezvény után workshopot tartanak, izgalmas találkozásokat kínálnak mindenki számára, mert hogy ennek a programnak a látogatása is teljesen ingyenes.

Nézzük tovább a programajánlatokat. Azért zajlik még szeptember 5-ig a Vinárium Fesztivál, és ez már tulajdonképpen ennek a záró akkordja, a híres Vinárium Fesztivál záró akkordjai ezekben a napokban. A helyi gasztronómia és természetesen a közösségi rendezvények adják a következő napoknak a gerincét is, amire biztosan sokan el fognak menni. Az a Vinárium kilátótorony tövében zajló egésznapos család és szórakoztató rendezvény, amely egyben a két hetes fesztivál sorozat hivatalos záró ünnepe is, ez pedig szeptember 5-én szombaton lesz, és akkor tartja a Vinárium kilátó torony a 11. születésnapját. És ha már gasztronómia, akkor Muraszombatban például szintén szombaton gasztronómia és néprajzi bemutató, illetve a környező kiemelt helyszínek egyikén kiváló alkalom lesz megkóstolni a helyi sonkát, a híres gibanicát, ugye a réteges rétest, a száz rétű rétest. Ez egyébként a Muravidéki Sonka és Gibanica Fesztivál lesz Muraszombatban szeptember 5-én. És természetesen Moreszke Toplicén is zajlanak a vásárok, helyi termelők kézműves termékeiből, mézekből, borokból lesz egy kiállítás, vásár szeptember 3-án csütörtökön, és Moreszke Toplice is szeptember 5-én tartja a 30. községi ünnepét, ahol természetesen lesznek fellépők, például az Ensemble Aktuál zenekar és a Prifárszki Muzikantje zenekar is fellép szombaton, úgyhogy a szombat egy mozgalmas időszak lesz, legalábbis itt Muravidéken, tehát remélem, hogy tudnak választani. De maradjunk még egy picit Muravidéknél, ugyanis szeptember 3-án, bár ez nem Muravidék, hanem a szlovén főváros, este 8 órakor a Zsidó Kutya Színházi előadást lehet megnézni angol felirattal a Mini Színház előadásában, ez pedig Ljubljanában, tehát a fővárosban lesz látható, hallható szeptember 3-án csütörtökön este 8-tól.

0: Egy picit azért még kanyarodjunk vissza a Vinárium Fesztiválhoz, és említettem ugye a Torony 11. születésnapját, ami szombaton lesz. Most gyorsan kiderítettem a rendes egésznapos programot. Az első jó hír, hogy ezen a születésnapon, szeptember 5-én ingyenes lesz a torony látogatása, tehát nem kell belépőjegyet váltani. Amúgy a Vinárium kilátó torony nyitvatartási ideje szeptember 1-től változik, 10 és 19 óra között várja a látogatókat, és egyúttal meghív mindenkit a 11. születésnapra szeptember 5-én, és a lehető legszebb módon zárul a Vinárium Fesztivál, hiszen szombaton megünneplik annak a toronynak az évfordulóját, a 11-et, amely ennek a régiónak a jelképévé vált. Egész napos programok lesznek a toronynál, kézműves foglalkozásokkal, lesz ugrálóvár gyerekeknek, nagyon sok gasztronómiai stand, aztán nyílik egy kiállítás régi fényképekből, a régi Landvát ábrázoló fényképekből a torony kupolájában, és ahogy említettem, belépés a toronyba ezen a napon ingyenes lesz. 13 órától a Duo Savana együttes szórakoztatja a közönséget, majd lesz folklór műsor, aztán a 11. évforduló ünnepség következik, hivatalosan délután 3 és 18 óra között, például borkóstolóval, megnyitóval, aztán fönt a kilátó teraszon lesz egyébként a borkosoló, ahonnan 4 országra lehet rálátni, és hát ezt követi az este zenei fénypontja 20 órakor Vlado Kalember és a Novi Fossili, valamint a Srebrna Krilla lép fel, és ez itt lesz már lent, ez a nagy koncert a Bella Venezia és a Hotel Kubisz közötti rendezvény téren, ide is ingyenes a belépés. Amúgy, és ez a jó hír, a Városközpont és a torony között ingyenes buszjárat is közlekedik egész nap, úgyhogy hétvégén irány a Vinárium kilátó torony, majd este itt lent a központja a koncertekkel, úgyhogy Lendván még nem ért véget a szezon, úgyhogy szeptember 5-én zárul a Vinárium Fesztivál ezzel a 11. születésnappal. Mi pedig ezzel zártuk most ezt a programajánlót, mert hogy a helyét most átveszi Taylor Swift, jön a Honey Beast, a TNT, Help Chris, Mondo, itt lesz a 4-es Street zenekar, a Halott Pénz, Böröc Rolival, és hamarosan a Prince Italjo-val. 15 órakor pedig 2 terepjárós hír, 2 aktuális esemény, ugye fenntartható méhészet a Muravidéken és Muraközben, ezzel a címmel jelent meg egy újabb kiadvány, és a másik téma pedig a NAFTA tegnapi mérkőzése, a Maribort fogadta hazai pályán, erre térünk ki majd 15 óra után a hétfői hírmagazinban. Tartsanak velünk!
1: MMR.

0: A 90-es évek egyik nagy slágere szólt, ez volt a Prince, Itár Joe és a United, 14 óra 51 perc van. Ahogy említettem, már hamarosan 15 órakor jelentkezik a hétfői hírmagazin, de előtte egy fontos felhívás elsősorban a diákoknak, hiszen a Lendvai kétnyelvű középiskola ezúton értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig tudnak jelentkezni a saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után arról is információt kapnak, hogy mikor kezdődik a tanítás időpontja. Tehát a jelentkezési határidő szeptember 11-e.
1: MMR.

Hát miért ne? Miért ne jöhetne még 15 óráig egy jó kis Blaha Louisiana dal, és miért ne jöhetne egy kis nyári zápor, amire egyébként van esély, hiszen hideg fronttal és éjjeli viharokkal lépünk át a meteorológiai őszbe. Már jól látszódik egyébként, hogy a következő órákban majd tornyosulni kezdenek a felhők, viszont most még országszerte derült az idő. Lendván és a közeli Muraszombatban 33 fokot mutatnak a hőmérők, még lent a tenger melléken sincs ennyire meleg, úgyhogy Muravidék most az ország legmelegebb pontja. És ha azt mondom, hogy hideg front és éjszaka, akkor a mostani prognózis szerint szinte hihetetlennek tűnik, hogy ebben a kánikulában bármi változás jön, pedig jön, az esti éjszakai órákban éri el bennünket az a hideg front és annak a góca, ami okoz majd akár intenzívebb csapadékot is, de esőket, záporokat biztosan, meg helyenként erősödő szelet.

0: A Muravidék hullámhosszán. MMR.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hétfői hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben címmel mutatták be a Lendvai Galéria Múzeum által kiadott folyóirat, a Lindva Múzeum 24. számát a Lendvai Várban. A kötetet dr. Lendvai Kepe Zoltán, a kötet társszerzője és a Galéria Múzeum múzeumi tanácsosa mutatta be. Horváth Dávidnak a következőket mondta.
3: Igen, ez egy rendkívüli kiadás, Isten igazából egy Európai Uniós, Horvátország-Szlovénia uniós pályázat keretében jelent meg a legújabb száma a Lindva Múzeumnak, a Lindvai Galéria Múzeumnak a könyv szériája sorozatában. Ugye mivel a pályázat szlovén és horvát, az uniós pályázat ezt a két nyelvet támogatta, de mi ráadásként saját költségből megjelentettük még magyar nyelven is, tiszteletből, tehát igazából három különböző kötet, külön kötet jelent meg, most legújabb számában a méhészetről, a Muravidék és a Muraközi méhészet múltjáról, történetéről, és hát természetesen a jelenéről és a közelmúltjáról is. Mind a két vidékén komoly segítségünk volt abban, hogy adatokat gyűjthettünk, az állandó kiállításban tárgyakat gyűjtettünk, rengeteg archív fotót kaptunk, ugye a lindvai méhészektől, mind a muraközi méhészektől. Ezt használtuk föl a könyvben, mi pedig próbáltuk mindezt történeti adatokkal köríteni. Isten igazából az első méhészettel kapcsolatos pannoniai adatoktól kezdve a napjainkig.
4: Mondta a rádiónknak dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria Múzeum múzeumi tanácsosa és a most megjelent kötet társszerzője. A méhészetet bemutató kiadványban külön hangsúly helyeződik a fenntarthatóságra is, amelyről a könyv másik szerzője, Kepéné dr. Bihar Mária árult el többet.
5: A fenntarthatóság azt jelenti ebből a szempontból, hogy a környezet nem lehet rosszabb állapotban egy tevékenység folytatása után, mint előtte volt. Ez sokféle gazdasági tevékenység esetében adott, és a méhészetnél is ez nagyon fontos, és ha a fenntarthatóságnak van magas iskolája és példája, az a néprajz. A néprajz ennek a tudománya, hogy valamikor ezt hogyan élték meg, akár a paraszti gazdaságban, akár a méhészetben, és erre próbáltunk példákat előhozni, és azt kell mondanom, hogy sokszor mondjuk a néprajz és a kutatások kapcsán, hogy valamivel a 24. órában vagyunk, és meg kell ezt lépni, hogy ez a tudásanyag ne vesszen el. Hát a méhészetnél ez elveszett, hogy itt a 24. órát nem értük meg, hogy azokkal a méhészekkel beszéljünk, akik a méhészetet úgy gyakorolták, hogy a természettel szoros szimbiózisban a méhek bioritmusát figyelembe véve, hanem történeti forrásokhoz kellett visszanyúlni, és dr. Kerecsényi Editnek a munkásságához, aki ezt a 24. órát megérte, és itt ebben a nagykanizsai zalai térségben ezt összegyűjtötte, illetve ránk maradt méhészeti kéziratokra, könyvekre, tehát azért fontos a fenntarthatóság, hogy ezt próbáltuk előtérbe helyezni, illetve a fenntarthatóságnak még van egy nagyon fontos kritériuma, hogy mitől tartható fenn a méhészet. Hát attól, ha mészfogyasztók vagyunk, és egy nagyon széles néprajzi spektrumban próbáltuk bemutatni azt, hogy milyen szerepet töltött be a paraszti kultúrában a méz, a viasz, a mézből készült ételek, italok sokasága, a gyógyításban milyen szerepe volt a méznek. Tehát azt hiszem, hogy ez a könyv abban hoz egy kicsit újat, kicsit más, mint amit eddig tudtunk a méhészetről, hogy ez a fenntarthatóság kapott nagy hangsúlyt.
4: A kiadvány megjelenése pedig egyben a projekt befejezését is jelenti.
3: És az uniós pályázatunknak négy ilyen pillére van. Ennek a pályázatnak a keretében parkosítottuk a vár domboldalnak a nyugati részét. Természetesen a méhészettel kapcsolatosan újítottuk ezt fel, vagy alakítottuk ki, teli van a domboldal mézelő fákkal. A második pillére a méhés, a tanméhésnek a felállítása, tehát olyan korszerű módszerrel, hogy meg lehet közelíteni néhány lépésre a méheket, tehát egy üvegfallal elválasztva. És akkor az állandó kiállítás, az a harmadik pillére az uniós pályázatnak, ez egy állandó kiállítással lesz, így a közel van a méhéshez, és igazából egy új tartalom, egy új kínálat az intézményünknek. Meg hát akkor két kiadvány, az első már tavaly ősszel volt bemutatva beporzókról. Itt is kell tudni, hogy nem csak a méhekről van szó, hanem számos rovarbogár van, amelyik igazából beporzói tevékenységet végez a természetben. És akkor ez már az utolsó lépése az egésznek, ez pedig a Lindva Múzeum 24. száma a fenntartható méhészetről Muravidékén és Muraközben.
2: A Maribor 3-2-es győzelmet szerzett a NAFTA otthonában. A mérkőzés érdekesebb pillanatait Göncz Edit foglalja össze.
6: A NAFTA bealudta az első félidőben. A Maribor a kezdő sípszó után átvette a kezdeményezést, és a 7. percben már meg is szerezte a vezetést. Tio Cipot, Isaac Chipamba jobboldali átadása után mattolta a Lukasz Erjaosek kapust, aki valamivel több mint 10 perc elteltével ismét a hálóból vette ki a labdát. Zsankár Nicsnik volt az, aki a 18. percben Chipamba újabb átadását a 16-os vonaláról gólra váltotta, így 0-2 lett az állás. A szünet előtt azonban a NAFTA felzárkózott, Luka Poredos mintegy 20 méterről talált be. A térfélcserét követően a NAFTA bátrabban futballozott, az 52. percben ismét a gyors Sion adott jó labdát, Jasa Rágics nem tudott beleérni, szerencsére talán, hiszen már Osák közelről higgadtan a hálóba juttatta Bőrt, 2-2. A lendvai mérkőzésen azonban nem hazai hőst ünnepelhetett a szurkoló közönség. A téli átigazolási időszakban Törökországból a Népligetbe érkező Tio Cipot duplázott, így Mariborba utazott a 3 pont. Hermoso vezetőedző miután gratulált az ellenfélnek, elmondta.
7: We didn't start the game like we wanted.
8: Nem úgy mentünk a meccsbe, ahogy megbeszéltük, és ahogy szerettük volna. Nem jó, amikor 0-2-es hátrányból kell felállni. Nehéz visszavágni, különösen egy olyan csapat ellen, mint a Maribor. De a NAFTA megmutatta karakterét. Sikerült a szünet előtt szépíteni, ez némi reményt adott. A második félidőben céltudatosabban támadtunk, egyenlítettünk, megpróbáltuk elcsípni az 1 pontot, de a vendégek az ellentámadásokban és a mezőnyben megmutatták minőségüket, és végül nyertek.
6: Mondta kezdetben Hermoso, aki a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a Maribor előtt az elmúlt hetekben játszottak a Celje és az Olimpia ellen, de egyik fenn említett riválissal szemben sem szereztek pontot. A játékosok mindent beleadtak. Hermoso szerint a szakmai stáb úgy látja, hogy az említett 3 meccsen nagyon erős csapatok ellen jó képet festett a NAFTA, de egyetlen pontot sem szerzett. Talán ez egy kicsit igazságtalan. A táblázatot nem nézik, továbbra is ugyanígy fognak dolgozni, és reméli, hogy már az előttük álló bajnokin győzni tud a csapat. Luka Poredos pedig hangoztatta, hétközben teszik a dolgukat az edzéseken, de a mérkőzéseken a sportszerencse nem áll az oldalukra.
8: Bizonyos szituációkban nincs mellettünk a sportszerencse, de dolgozni kell tovább és hinni a csapatban. A tartós siker kulcsa általában az, hogy a csapat minimálisra csökkentse a véletlen szerepét. Mi gyengén kezdtük az első félidőt, és a Maribor büntette. Nem tudtuk követni a taktikai utasításokat, mezőnyfölénybe kerültek, és 20 perc alatt 2 gólt lőttek. És amikor egy Maribor ellen 2 gólos hátrányba kerülsz, nagyon nehéz felállni és visszahozni magad a játékba. Sikerült felzárkózni, majd a térfélcsere után egyenlíteni, de a hajrában nem volt mellettünk a sportszerencse. Úgy vélem, hogy ma többet érdemeltünk.
6: Így Poredos. Darko Milanić, a Maribor szakvezetője, a sérülés miatti gyors cseréről is beszélt, majd sajnálatát fejezte ki, hogy a NAFTA még a szünet előtt büntette a Maribor hibáját és csökkentette a hátrányt.
9: Smo u drugi polčas želeli itna drugačen način, pa se nam ni postrečilo, vendar
8: A második játék részben más taktikai felállást akartunk bevetni, azonban ezt nem tudtuk végrehajtani. Viszont a minőségnek, a kiemelkedő képességű játékosoknak köszönhetően, akikkel szárnyal a csapatszellem, akik nyomás alatt is tudnak teljesíteni, sikerült győznünk. Akartuk a harmadik gólt, megdolgoztunk érte. Győzelmünk teljesen megérdemelt volt, eltekintve attól, hogy 2-0-ás vezetés után elvesztettük a fonalat, a játékritmust, és hogy a gyors labdavesztések miatt sebezhetővé vált a védelmünk.
6: Hangoztatta a vendégcsapat vezetőedzője. Az NK Maribor támadója Tio Cipot is a csapat szellemet dicsérte.
10: Ja, tekmo smo odprli zelo dobro, dosegli smo dva zadetka, potem smo dobili en gol tik pred polčasom.
8: Jól nyitottuk a mérkőzést, két gólost előnyt szereztünk, majd a szünet előtt kaptunk egy gólt, és a házigazda a második játékrészben gyorsan egyenlített. Csapatunk azonban erős lélektani formában van, a jó és kemény munkának köszönhetően megérdemelt győzelmet szereztünk.
6: A NAFTA tehát maradt a 7 pontnál, míg a Maribor tegnaptól 15 ponttal vezeti a tabellát. Szeptember 4-én pénteken újabb hazai mérkőzés vár a lendvai együttesre. Pichler és társai a Radomlje csapatát fogadják 20 óra 15 perckor.
2: A hétfői hírmagazint hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

Ez volt a Hírmagazin, és most 15 óra 11 perc van, 4 perc múlva lesz délután 4:15, és ahogy említettem, Lendván 33 fok van, nagyon meleg délutánunk, mint hogyha július közepe lenne, de azért majd a korán érkező naplemente biztos, hogy jelezni fogja azt, hogy bizony nem a nyár közepén vagyunk, hanem most már ezzel a mai nappal, legalábbis a naptár szerint, a nyár az utolsókat rúgja, de az időjárás közel sem, bár az éjszakai órákra jön egy kis hidegfront, és kapunk esőket, záporokat, szórt jelleggel nehéz megjósolni, hogy hova mennyi érkezik. Minden esetre a hidegfront itt van a küszöbön, erősödő szél fogja jelezni, és valamikor az esti, illetve több helyütt majd az éjszakai órákban csap le, záporokkal, zivatarokkal, holnapra viszont visszakapjuk a napsütést, de sokkal barátságosabb hőmérsékletekkel, általában ilyen 27-28 fokra számíthatunk, de ez itt szeptember 1-én még mindig ajándék, viszont holnap szeptember 1-e, és hivatalosan indul az új tanév is, úgyhogy holnap reggel már az iskolából lesz bejelentkezés, kora reggel, de most itt vagyunk ebben az utolsó nyári napban, amit én azt gondolom, hogy minden gyerkőc kihasznál, és tegye is ezt, el kell menni strandolni, akár 4 óra után a szülőkkel is vihetik még egy jó kis fürdőzésre a gyerekeket, holnaptól rájuk is már egészen más feladat vár. Ránk pedig az a szerencsés feladat vár, hogy most néhány jó dalt bekonferáljak, ami azt jelenti, hogy jön a Magna Cum Laude, itt lesz a Hertz zenekar, a Purple Disco Machine-nel, a kávészünet, de lesz Parnograst, Azaria, és hamarosan Lil Nas X is, de érkezik László Attila, Dr. Mátyással, a Zaporozsec, Mező Misivel és Paulina is itt lesz, 3:15, 4-kor pedig lejátszuk a 7 zeneszámát, tartsanak velünk!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Ne feküdj le haraggal a szívedben, Geszti Peték énekelték ezt a dalt, és ez egyben a hét zeneszáma. Most 2,5 perccel vagyunk 3:44 után, hamarosan 4 órakor jönnek majd az aktuális friss hírek, de előtte itt van Filó, és hamarosan a Vétek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletin Zsuzsa hírszerkesztő. Tone Kaiser külügyminiszter és Janez Jansa miniszterelnök nyitó beszédével ma megkezdődött a 21. Bledi Stratégiai Fórum, amelynek mottója a jövő közös alakításának ereje. A megbeszélések középpontjában az európai biztonság, a Nyugat-Balkán és a geopolitikai helyzet áll majd. A hagyományokhoz híven a fő konferenciát idén is megelőzte a fiatal vezetőknek szóló Youngblood Strategic Forum, amelyet Kranjska Górában rendeztek meg. Tone Kaiser külügyminiszter a Bledi Stratégiai Fórum kezdete előtt Alison Hookerrel, az Egyesült Államok politikai ügyekért felelős államtitkár helyettesével találkozott. A megbeszélések célja a két ország közötti kétoldalú együttműködés és stratégiai partnerség további erősítése volt, ismertette rövid közleményében a külügyminisztérium. Ma éjfélkor változnak a kőolaj termékek szabályozott árai Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú benzin literenként 1,5 centtel 1,623 euró emelkedik, míg a gázolaj literenként 9,2 centtel lesz olcsóbb, új ára 1,719 euró. A fűtőolaj literenkénti ára 10,5 centtel 1,41,2 euró csökken, az új árak szeptember 7-éig érvényesek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ezúttal sem vesz részt a Bledi Biztonsági Fórumon, de Magyar Péter és Orbán Anita egy-egy panelbeszélgetésen is felszólal majd. A magyar kormányfő, a szlovén, a cseh és a horvát miniszterelnök társaságában a nyitónapon mondja el elképzeléseit, a külügyminiszter pedig bemutathatja Magyarország új külpolitikai irányvonalát. Mintegy 200 motoros gyűlt össze a Castel Gandolfói tónál motoros áldásra. A szertartás középpontjában a testvériség, a gyalogosokkal, autósokkal és motorostársakkal szembeni tisztelet, valamint a biztonságos közlekedés fontossága állt. Megemlékeztek azokról is, akik közúti balesetekben vesztették életüket. Hétfő reggel egy ismeretlen elkövető több lövést adott le egy török kávézóra a német Köln városában a Bonner Strasszén. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre és széles körben lezárta a területet. A rendőrök több lövésnyomot találtak és töltényhüvelyeket biztosítottak. Az elkövető szökésben van. Legalább 6 ember meghalt, miután vasárnap felborult egy török komp Észak-Ciprus partjainál. A katamaran típusú magántulajdonban lévő komp vasárnap dél körül indult Gírneki kötőjéből Tasucu felé, de röviddel az indulás után egyelőre ismeretlen okból léket kapott. A kapitány vészjelzést adott le, majd röviddel később a hajó felborult. Erhan Arikli, a csak Törökország által elismert Észak-Ciprusi Török Köztársaság közlekedési minisztere szerint a kompon 259 utas és 8 fős személyzet, vagyis és összesen 267 ember tartózkodott.
2: Időjárás.
1: Délután is túlnyomóan derült időre van kilátás, egy-egy futó záporra, legfeljebb az északi hegyvidéki országrészbe lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, délkeleten 34 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zöggenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6 és 92,7.

Veled elrepülnék, hát ez egy gyönyörű gondolat, főleg így a nyár utolsó napján, bár fizikai szárnyaink ugye nincsenek, de azért képzeletben mindig tudunk egy picit repülni, akár tengerparti paradicsomba, valahova a trópusokra, vagy bármelyik európai nagyvárosba. A képzeletünk szárnyán valóban lehet repülni, és hogy még kellemesebb legyen ez a mai délután, akár gondolatébresztő utazásra is hívhatott az iménti dal, amit Kökény Attila és a Koncai Viktor énekeltek. Hát tökéletes a mai délutánunk időjárás tekintetében. Biztosan a nyár utolsó napja van, hiszen augusztus 31-ét mutatja a naptár, és most már, aki reggel 8-kor kezdte a munkát, az lassan leteszi úgymond a lantot a mai napra, és jöhet a jól megérdemelt pihenés, hiszen benne vagyunk most már tulajdonképpen a késő délutánba, 4 óra múlt éppen 10 perccel. Des jön most le Young Fly-jal, itt lesz Dr. Béres a Mango Rice-szal, és hamarosan Donner Tíma várja önöket a zöld zónával, és sok-sok hasznos tanáccsal. Utána egy picit zenélünk, 4:30-kor pedig lesznek nagyon röviden gyerekgondolatok is. Maradjanak velünk!

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az eldobott lufik mérgező vegyi anyagokat juttatnak a környezetbe, és az állatok könnyen lenyelhetik őket, ezt tudjuk. Egy brit PhD hallgató lehet, hogy megoldást talált egy globális problémára. Az eldobott lufik vadon élő állatokra jelentett halálos veszélyére. Bár a lufik az öröm és az ünneplés szimbólumai, ártalmasak, sőt végzetesek lehetnek a tengeri élővilág és a madarak számára, amikor a szeméttelepeken, a tengerpartokon vagy a tengerben kötnek ki. Erről szólunk ma. A Tasmániai Egyetem 2019-es tanulmánya megállapította, hogy a lufik jelentik a legnagyobb kockázatot jelentő műanyag hulladéktípust a tengeri madarak számára. 32-szer halálosabbak, mint a kemény műanyagok lenyelése. A Biolon szeretné megoldani ezt a problémát. Az új találmány olyan anyagból készül, amely 9 hónapon belül lebomlik. A feltalálók remélik, hogy legkésőbb 2028-ra árusítani kezdhetik, és jó hír a bulit tervezőknek, hogy a lufi ugyanolyan könnyen felfújható, mint egy hagyományos. Több száz próbát végeztünk, rengetegszer kudarcot vallottunk, ismeri el Juliana Cumming, a londoni Imperial College PhD hallgatója, a Biolon társfeltalálója. Az egyetem laboratóriumában a 29 éves kutató büszkén mutatott meg az AFP hírügynökségnek egy lombikot, benne egy értékes sárga folyadékkal. Megszilárdulva ez lágy, rugalmas anyaggá válik, amelynek tapintása összemérhető egy hagyományos lufiéval. Van azonban egy döntő különbség. Cumming szerint ez az anyag teljesen lebomlik 9 hónapon belül, ellentétben a hagyományos lufikkal. A Biolon egy köz- és magánszféra együttműködésének eredménye, amelyet Charlotte Mayla, magát környezettudatosnak leíró rendezvényszervező indított. Több mint 10 évig voltam parti szervező, és nagyon a fenntarthatóságra összpontosítottam. Az utolsó akadály számomra a lufi hulladék volt, mondja az AFP-nek. Minden héten több ezer lufit raktunk ki a bulikon, meséli, pedig ezek csak néhány óráig voltak ott, pusztán azért, hogy kipukkasszuk, majd a kukába dobjuk őket. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor rájött, hogy a lufik nem bomlanak le, holott a csomagoláson az állt, hogy egy tölgyfa levelének sebességével esnek szét. Meggyőződve arról, hogy létezik fenntartható alternatíva, Mayla egy üzlettársával együtt mintegy 30 ezer fontot, körülbelül 35 ezer eurót fektetett Cumming doktori kutatásába. Az Imperial College vegyészmérnöki tanszéke becslése szerint évente világszerte 20-25 milliárd lufit vásárolnak, ám a legtöbb vásárló nincs tisztában azzal, milyen környezeti hatása van a hagyományos lufiknak, amelyek reklámjuk ellenére nem bomlanak le. Számos tanulmány dokumentálta, milyen veszélyt jelentenek a lufik, miután a természetbe kerülnek, különösen a tengeri élővilágra és a madarakra. Cumming 3 évet töltött a receptúra kidolgozásával. Kiinduló pontja ugyanaz, mint egy közönséges lufié, természetes latex, amely az Amazonas vidéken honos gumifa nedvéből származik. Ez az alapanyag alig változott azóta, hogy 1824-ben feltalálták a lufit. Ahhoz, hogy a természetes latexből azt készítsük, amit guminak nevezünk, egy úgynevezett kénes vulkanizáción kell keresztül mennie, magyarázza. Ennek során kénes gyorsítókat, antioxidánsokat és aktivátorokat adnak az anyaghoz, ami megakadályozza a lufik lebomlását és a mérgező vegyi anyagokat kijuttatja a környezetbe. Cumming kutatásának középpontjában ez a gyártási szakasz állt. A mi lufink, mondja, továbbra is természetes latexből készül, de egy másik lebomló polimerrel keverjük, és nem adjuk hozzá azokat az adalékanyagokat, amelyeket a hagyományos lufiknál használnak. Így megőrizzük az anyag lebomló képességét, teszi hozzá, de a szabadalmaztatott eljárás részleteit nem árulja el. A feltalálók szerint a Biolon bárhol lebomlik, ahová kerül. A kutatók talajban, tengervízben és desztillált vízben tesztelték. Mindegyik közegben lebomlott, és úgy becsüljük, hogy körülbelül 9 hónap alatt teljesen biodegradálódik, magyarázza Cumming. Melia szerint a technológia lehetőségei messze túlmutatnak a parti dekoráción, és mindennapi, illetve orvosi termékekhez is alkalmazhatók, többek között háztartási gumikesztyűhöz, műtéti kesztyűkhöz vagy latex ruházathoz. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.

0: Elárulod, hogy mit rajzolsz éppen?
1: Minecraftot.
0: Az micsoda?
1: Az ilyen Minecraft, az ilyen videójáték.
0: Miért pont ezt rajzoltad le?
1: Hát én szeretem azt a videójátékot.
0: És milyen színeket alkalmaztál?
1: A zöld, a zöldben a súr. Én azon szeretem a rajzolást is, meg a színezést.
0: Mit szeretsz jobban, rajzolni, Marcel, vagy színezni?
1: Színezni, meg rajzolni.
0: Lányok, ti jobban szeretek rajzolni, vagy színezni?
2: Én jobban szeretek inkább rajzolni.
0: Mit szeretsz leginkább rajzolni?
2: Hát leginkább ilyen szivárványt, meg olyan szép dolgokat.
0: Izabella, te hol tudsz leginkább rajzolni? Itt az iskolában, vagy otthon, vagy másutt?
3: Én otthon mindenhol szeretek. Meg astronautokat, meg planetikát inkább szokok rajzolni. Azért, mert amikor nagy leszek, akkor szeretnék urhajós lenni.
0: Hova kerülnek ezek a rajzaitok?
3: Hát én az anyukámnak szoktam odaadni.
0: Mit mond rá?
3: Hogy nagyon szép, megköszönöm.

Nelhusz a John slágere egy picit újra fényezve Dr. Béressel és Verép Tomival. Ez volt a Hozzám tartozó című sláger, és az eredeti Nika Szepári menő szerintem felismerhető volt nagyon jól ebben a dalban, és azt gondolom, hogy az időjárásnak a nyárias jellegét is mindenki jól érzi és látja is, hiszen minden szegmensében ott van a kánikula. Tényleg ma július közepi időjárást kaptunk, pedig ennek nem csak a hónapnak az utolsó napja, hanem a naptári nyárnak az utolsó napja is ma van, hiszen augusztus 31-ét mutatja a naptár, az óra pedig a 16 óra 39 perc. És még mindig most így már tényleg a késő délutánban benne is nagyon magasak az értékek. 33 fok van továbbra is Lendván és Muraszombatban, és szerintem sokan érzik, akik esetleg kint dolgoztak, hogy mennyire izzasztó ez a mai nap és kánikulai. Na jön a hideg front, az már biztos, de csak átmenetileg, és marad utána a meleg. Nagyon gyorsan vonul át ez a hidegfront felettünk, és csendesen az éjszaka folyamán útját többfelé csapadék, megerősödő sző, sőt helyenként viharossá fokozódó szél kíséri. Aztán reggelre megnyugszik az időjárás, és mivel most nagyon meleg van, és jön ez a hidegfront, talán nem lesz ritka az sem, úgyhogy nem kell megijedni, hogy ez a hidegfront dörgéssel, villámlással párosul, mert hogy most tényleg meleg van, és a magasabb légrétegekben is meleg még a levegő. Ahogy mondtam, reggelre megnyugszik időjárásunk, és ezt követően a hét közepén még helyenként előforduló záporok, zivatarokat leszámítva alapvetően napos és csapadékmentes idő várható kánikulával olyannyira, hogy a hétvégén újra rekordmelegre készülhetünk, ami akár 30-35 fokkal is párosulhat. Ahogy mondtam, ezt a hőséget most egy hidegfront néhány órára, napra egy picit mérsékli, aztán péntektől visszatér újra a kánikula. Amúgy pont most néztem, hogy például Budapesten ma egy 2005-ös napi csúcsértéket sikerült megdönteni, hiszen délután 3 óra után mérték az eddigi legmelegebbet, és 35,6 fokos maximumot regisztráltak Budapesten, de azt gondolom, hogyha bárki ránéz most a saját hőmérőre, azért így augusztus utolsó napján ez a 33 fok is bizony nagyon meleg, és úgy tűnik, hogy marad a vénasszonyok nyara, bár nem is tudom, hogy ezt vénasszonyok nyarának lehet-e majd nevezni, hiszen egészen szeptember közepéig szinte megszakítás nélkül 30 fok körül alakulnak a délutáni maximumok, és éjszakánként is kellemes nyárias éjszakák várhatók 18-20 fokkal. Úgyhogy élvezzék minden pillanatát a következő óráknak is, meg perceknek is. Jövünk Bryan Adams-szel, és ha már nyárról beszéltem, és kánikuláról, akkor ez egy hamisítatlan nyári sláger lesz. De itt lesz Rakoncai Imre Nóter Mérivel, jön a Magashegyi Underground, Wolf Katiék és Jennifer Lopez is. 17 órakor pedig lesznek friss hírek.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Október 11-ére írta ki pénteken a szlovén parlament azt a referendumot, amelyen a szociális támogatások feltételeiről, a közszolgálati rádió és televízió kötelező előfizetési díjának eltörléséről, valamint az Európai Unión kívüli országok állampolgárainak helyhatósági választójogáról kérik ki a választók véleményét. Az Országos Választási Bizottság mai ülésén elfogadta a népszavazások végrehajtására vonatkozó törvényeket, amely szerint a három konzultatív népszavazást október 11-én kell megtartani. A népszavazási kampány szeptember 11-én pénteken indul, az idő előtti szavazásokra pedig október 6-a és 8-a között kerül sor. A választók a szavazóhelyiségben döntenek arról, hogy az összes vagy csak az egyes népszavazásokon szavaznak-e. A statisztikai hivatal éves adatforrásokon alapuló becslései szerint Szlovénia bruttó hazai terméke reálértéken 1,5%-kal nőtt 2025-ben. A GDP növekedés mutatója 0,4% ponttal volt magasabb, mint a februárban közzétett első becslésé volt. A szabadkai főügyészség hétfőn bejelentette, hogy 7 ember ellen nyomoz a szerbiai Ormoshegyesnél lévő szerb-magyar gázvezetéknél április elején talált robbanóanyag ügyében. A közlemény szerint fegyverek és robbanó szerkezetek illegális gyártásával, birtoklásával, szállításával és kereskedésével gyanúsítják az illetőket. Az ügyben hónapok óta nem érkezett új információ. A legutóbbi fejlemény az volt, hogy elemzik a robbanószert tartalmazó hátizsákokat, és az eredmények ismeretében döntik majd el, hogy hogyan tovább, írja az N1. A mostani közlemény szerint az incidens körülményeinek tisztázására indított akcióban került a rendőrség látókörébe az a szervezett csoport, amely Szerbia területén robbanó anyagokat, robbanó szerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat uniós tagországokba szállította. A csoport tevékenységének felderítése során robbanó anyagokat, robbanó szerkezeteket, drónokat és az ezek használatához szükséges egyéb felszereléseket is találtak. A továbbiakban ezért más európai országok nyomozó hatóságaival is együtt fognak működni. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozótűzek korai észlelését szolgáló videómegfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi és a Zöld átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korábban észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A Horvát Tűzoltó Szövetség adatai szerint az év elejétől augusztus 10-éig 8832 tűzesetet jegyeztek fel Horvátországban, közülük 5575 szabadtéri volt. Az erdő, bozót és alnövény tüzek száma 23,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az amerikai elnök éles hangú bejegyzésében állította, hogy az iráni államszervezet összeomlott és háborús bűnökkel vádolta meg Teherán vezetését. Donald Trump szerint Irán több szempontból sem tud a továbbiakban megfelelően működni. A háborús konfliktussal kapcsolatban pedig úgy vélekedett, nincs valódi eszközük az Egyesült Államokkal szemben.
2: Időjárás.
1: Délután is túlnyomóan derült időre van kilátás, egy-egy futó záporra legfeljebb az északi hegyvidéki országrészben lehet számítani. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, délkeleten 34 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Ó, igen, ez volt a Halott pénz és Bajalex közös lengere, és ez a dal, illetve annak üzenete azért több szálon talán hozzá kapcsolható, még azt hiszem, hogy szorosan is a focihoz, vagy akár a sporthoz, az ifjú tehetségekhez, hiszen ennek a dalnak is van egy fő motivációs üzenete. Én megyek előre akkor is, ha félek, abból lesz a legjobb, amit lenéznek, és ez tényleg így van. Itt van egy fiatal focista, akiről mostanában nagyon-nagyon sokat hallunk, és nagyon sokat cikkeznek is. Úgy hívják őt, hogy Romano Floriani Mussolini. Ő Benito Mussolini, hírhet olasz diktátornak a déd unokája. Egyébként ő egy 23 éves védőjátékos, és nemrég debütált az olasz élvonalban. Érdemes megjegyezni a nevét, Romano Floriani Mussolini. A patinás történelmileg is jobboldali szurkoló táboráról ismert Láció kötelékéhez tartozik, vagy annak a kötelékébe tartozik ez a fiatal tehetség. És 2026. augusztusában lépett pályára először hivatalosan a Széria A mérkőzésen a felnőtt csapatban, amikor a Bologna elleni meccsen a 19. percben csereként állt be a sérült Adam Marušić helyére. Egyébként az elmúlt szezonokban kölcsönben szerepelt alacsonyabb osztályú csapatoknál, ahol megszerezte az első profi góljait is. Egyébként a fiatal játékos nagyon sokszor a napokban nyilatkozta, hogy kizárólag ő a sportra szeretne koncentrálni, és egyáltalán nem kíván foglalkozni a család neve mögött rejlő politikai örökséggel. De azért vele kapcsolatosan találtam néhány érdekességet, hiszen például anyai ágon ez a fiatal focista Romano rokonságban áll Hollywood egyik legnagyobb legendájával, ugyanis Sofia Loren a déd nagynénje. Bár most a Láció felnőtt csapatában játszik, gyerekként a városi ősi rivális az AS Roma ifjúsági akadémiáján nevelkedett, és csak 13 évesen váltott jelenlegi klubjára. És egyébként ahhoz, hogy ez legyen a vezeték neve, külön engedélyt kapott. Amikor 2003-ban ugyanis megszületett, akkor az olasz törvények alapvetően nem tették lehetővé a dupla vezeték neveknek a használatát. Ahhoz, hogy az apja neve mellett a Mussolini nevet is viselhesse, a családnak különleges polgári és egyházi engedélyt kellett kérni a keresztelőre, aztán Romano megkapta természetesen ennek használatát, így ma már büszkén használja a mezén is mind a két nevet, a Floriani Mussolinit. És vele kapcsolatosan érdekesség, hogy mielőtt teljesen berobbant volna a profi futballba, Romano feltűnt a televízióban is, édesanyjával közösen, aki egyébként egy közismert politikus és média személyiség, Alexandra Mussolininek hívják, és együtt szerepeltek a rendkívül népszerű Dancing with the Star olasz verziójában ebben a táncos műsorban. Egyébként Rómában a neves St. George British International School-nak a diákja volt, és ennek köszönhetően a labdarúgás mellett kiváló nemzetközi szintű oktatásban részesült, és a Láció utánpótlásában is úgy játszott, hogy közben még a tanulmányaira is tudjon koncentrálni. Bár Romano teljesen elhatárolódik a politikától, a Láció hírhet radikális jobboldali szurkolótábora, az úgynevezett ultrák, igazi közönség kedvencként kezelik, és a legutóbbi debütálásakor is skandálták, és skandálásokkal köszöntötték a pályára lépését. Egyébként, ha már foci, akkor ő még valóban a kezdők között van, de a statisztikák szerint nagyon gyorsan, egyrészt a neve miatt, de a tehetsége miatt is kerülhet az élvonalba, úgyhogy érdemes megjegyezni Romano Floriani Mussolini nevét, aki idén augusztusban debütált ugye az élvonalban, és mint tudjuk, ő a hírhet politikus, hírhet olasz diktátornak, Benito Mussolininak a dédunokája. Mindjárt még egy kis focival folytatjuk, de előtte az Eruption zenél.

One Way Ticket, ez volt az Eruption sláger, egy nagyon-nagyon régi dal, még a 80-as évekből, most 17 óra 22 perc van, és ígértem, ha már beszéltem erről a fiatal focistáról, akivel most tényleg tele van a nemzetközi sajtó, főleg, hogy ilyen felmenővel rendelkezik, azért nézzük, hogy ez a hét mit hoz foci tekintetében, maradjunk tehát egy picit a focinál, mert ezen a héten a klubfutballé a főszerep az európai topligákban is, így ma például a Premier League-ben, pont ma este 9-kor Aston Villa Arsenal mérkőzés, hát mondhatjuk azt, hogy igazi rangadóval zárul az augusztus, hiszen Unai Emery csapata hazai pályán fogadja a bajnoki címre törő ágyusokat. Ezt a mérkőzést este 9-től lehet majd követni a sportcsatornákon. Aztán Liverpool szeptember 4-én lép pályára, ugye Szoboszlai Dominik az egyik kiválósága, aki most egészen más poszton fog majd a pályán teljesíteni, de kulcsfigura és kulcsembere ennek a csapatnak. A Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool egy hangulatos péntekesti villanyfényes meccsen látogat az újonc otthonába, az Ipswich Townba, és este 9-kor kezdődik ez a meccs is. Szeptember 5-én szombaton pedig két pörgős támadójátékot preferáló együttes összecsapása várható, amely garantáltan közönségszórakoztató 90 percet ígér. Szeptember 5-én szombaton 17 órakor Tottenham Forest és Tottenham találkozó lesz a Premier League-ben. A spanyol meccseket is sokan kedvelik, szintén mai, FC Barcelona, Rayo Vallecano, 21:30-kor kezdődik, a hétfő esti spanyol sávban a katalán óriás próbálja begyűjteni a kötelező 3 pontot a mindig veszélyes madridi kis csapat ellen. A hétvége egyik legnagyobb spanyol derbije pedig szeptember 5-én szombaton 17 órakor a Barcelona patinás Mestalla stadionba látogat, a Valencia vendége lesz. És ha maradunk itthon, akkor a szlovén első osztályban zajlanak a küzdelmek a héten a 8. forduló keretében. Az NK Nafta a Kelcer Radomje csapatát fogadja szeptember 4-én, tehát ezen a héten pénteken, és ez is egy esti meccs lesz 20 óra 15-től. Komoly küzdelmekre lehet számítani, hiszen ez egy nagyon erős Nafta csapat, több olyan kulcsjátékosokkal, mint például Dragoner, Vidnyánszki, ők egyébként azt gondolom, hogy talán a kezdőcsapatban is benne lesznek. Nagyon sok újonc van egyébként a lendvai gárdában, úgyhogy az újoncokkal rendelkező Lendva hazai pályán most a Radomje együttesét fogadja. Ugye a Nafta az előző fordulóban egy végletekig kiélezett 3-2-es meccsen kapott ki a Maribortól. Hát így most nyilván ezen a péntek esti 4-9-kor kezdődő meccsen javítani szeretnének. De lesz hétvégén még találkozó, vasárnap Maribor, Mura és Celje Koper találkozókra is várják természetesen a szurkolókat, és hogyha a magyar OTP Bankligát nézzük, akkor a hét abszolút csúcsmeccse a magyar fronton, ugyanis a magyar futball legnagyobb múltó és leghevesebb rivalizálása, a budapesti derbi következik a Groupama arénában, Ferencváros, Újpest, szeptember 5-én szombaton 18 óra 45 perccel. Nálunk most nem meccsek jönnek, hanem sok-sok zene, úgyhogy a Zaporozsec érkezik Pintér Bélával, a Módfélddel, de itt lesz a Korsz, és hamarosan Simó Anna Mária is.

Igen, ez a nyár Sima Anna Mária 2022-es dala, popdala szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ez egy valóban fülbemászó sláger, és ilyen nyár lesz még a következő hetekben is, kánikulával, néha időnként érkező hidegfrontokkal, amik olyan nagyon-nagyon nem is vehetők észre, mert most is egy hidegfront érkezése várható az éjszakai órákban, amíg ma általában 33-34 fok volt, addig mondjuk holnap olyan 27-28 fok lesz, ami egy picit barátságosabb, de egyébként most így 3/4-6 felé közeledve még mindig 31 fok van itt Lendván, és hát ebben a nagy melegben az embernek ugye megnő a folyadékigénye, gyakrabban érezzük a szomjúságot, lehet, hogy éppen ez lehetett Amerikában is, ugyanis lába kelt 5000 dobos sörnek Kaliforniában, mégpedig egy elosztó központból lopták el, a megkárosított cég pedig most ultimátumot adott a tolvajoknak. Hogy miért érdekes a történet? Mert a feltételezett tettesek egy Montclairben működő elosztó központból vihették el a két szállítmányt, nem keveset, 50 000 doboz Pabst Blue Ribbont, mintegy 70 000 dollár értékben, ez áll a megkárosított cég hétvégén kiadott közleményében. A valószínűsíthető bűncselekményre akkor derült fény, amikor az elosztó központból augusztus 17-én útnak indított szállítmányok hát nem érték el a rendeltetési helyüket. A rendőrség közölte, hogy az egyik szállítmány 45 000 dollár értékben az arizonai Tucson felé indult útnak a délelőtti órákban, majd egy órával később egy alvállalkozóként bemutatkozó szállító hamis papírokkal elvitt további 25 000 dollárnyi italt. A gyártó cég most úgy döntött, hogy szeptember közepéig ultimátumot ad a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott, csak nem 20 tonnányi szállítmányt, nem kevés mennyiség. Egyébként az 1844-ben Wisconsin államban alapított Pabst Brewing Company felhívásában idézőjelesen megértését hangoztatta, hogy nagy csábítást jelentett ekkora mennyiség birtoklása ebből a népszerű márkából, de hozzátették azt is, hogy a tolvajok jobban tették volna, ha becsületes úton jutnak hozzá az árucikkhez. Na hát szerintem munka után vagy ebben a nagy melegben akár egy jó behűtött sör is jól tud esni, remek dalok társaságában, úgyhogy ha megbontanának egyet, akkor abban sincs szerintem semmi elvetendő, még így hétfő délután sem. Oltsák a szomjukat, a zenei éjségüket pedig itt az MMR-en. Jön a Valmár Sikora Robival, itt lesz a Blaha Louisiana, de jön Tina Turner is, az Ivan on the Parasol, 18 órakor pedig várjuk Önöket a hírösszefoglalóval.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: az új hét első napjához fűződő eseményeket Cseresznyi Tünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Bencik István hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
1: Ma megkezdődött a 21. Bledi Stratégiai Fórum.
0: Ma éjfélkor változnak a kőolajtermékek szabályozott árai Szlovéniában.
1: Orbán Anita külügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz a Bledi Stratégiai Fórumon.
0: Görögország 3 milliárd euró értékű védelmi rendszer megvásárlásáról írt alá megállapodást Izraellel.
1: A Nepálban és Tibetben bekövetkezett katasztrofális áradások legalább 900 ember halálát okozták.
0: A heves esőzés súlyos villámárvizet idézett elő a Grand Canyon Nemzeti Parkban. Ennyit bevezetőül, már is rátérünk a részletekre, élőken a szlovéniai eseményekkel. Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre. Tone Kaiser külügyminiszter és Janez Jánosa miniszterelnök nyitó beszédével ma megkezdődött a 21. Bledi Stratégiai Fórum, amelynek mottója a jövő közös alakításának ereje. A tanácskozás központi témái Európa jövője, az európai biztonságpolitika, az EU bővítése, a Nyugat-Balkán helyzete, valamint a társadalmak alkalmazkodása a bizonytalan geopolitikai környezethez.
1: A fórumon több mint 150 előadó vesz részt. Jelen van többek között a magyar, a horvát és a cseh miniszterelnök, Peter Pellegrini, szlovák államfő, Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára, valamint Dubravka Šuica, mediterrán térségért felelős európai biztos is. A kétnapos rendezvény programja olyan kérdéseket vet fel, mint hogy a hatalom mely formái számítanak a legtöbbet a következő évtizedekben, hogyan tarthat fenn stabilitást a szövetségek és a regionális együttműködés egy versengő világban, és hogyan őrizhetik meg a demokráciák és a kisebb államok a cselekvőképességüket a nagyhatalmak árnyékában. Napirenden lesznek emellett a regionális kezdeményezések, valamint az EU bővítés és a gazdasági diplomácia szerepe is a rugalmasság és a stratégiai mozgástér erősítésében. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök a fórum keretében adja át a Bledi Stratégiai Fórum díját Olekszandra Matvejchuk ukrán Nobel-békedélyes jogvédőnek. A Bledi Biztonsági Fórumot 2006-ban rendezték meg először, azóta vált Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik vezető nemzetközi konferenciájává. A hagyományokhoz híven a főkonferenciát idén is megelőzte a fiatal vezetőknek szóló Young Bled Strategic Forum, amelyet közvetlen a Bledi találkozó előtt tartottak Krenszkágórában.
0: Tone Kaiser külügyminiszter ma a Bledi Stratégiai Fórum kezdete előtt Alison Hookerrel, az Egyesült Államok politikai ügyekért felelős államtitkár helyettesével találkozott.
1: A megbeszélések célja a két ország közötti kétoldalú együttműködés és stratégiai partnerség további erősítése volt, ismertette rövid közleményében a külügyminisztérium.
0: Marta Kos bővítésért felelős európai biztos jó kapcsolatokra fog törekedni a szlovén kormánnyal.
1: Ahogy a Bledi Stratégiai Fórum alkalmából elmondta, a szlovén kormánnyal való együttműködés mind az EU, mind Szlovénia számára fontos. Janez Janša miniszterelnök és Tone Kaiser külügyminiszter nem kívántak találkozni Marta Kosszal.
0: Az Országos Választási Bizottság mai ülésén elfogadta a népszavazások végrehajtására vonatkozó törvényeket, amely szerint október 11-én tartják meg a voksolást, azaz a három konzultatív népszavazást.
1: A népszavazási kampány szeptember 11-én pénteken kezdődik, az idő előtti szavazásokra pedig október 6-a és 8-a között kerül sor. A választók a szavazóhelyiségben döntenek arról, hogy az összes vagy csak az egyes népszavazás szavazáson szavazhatnak-e.
0: A statisztikai hivatal éves adatforrásokon alapuló becslései szerint Szlovénia bruttó hazai terméke reálértéken 1,5%-kal nőtt 2025-ben.
1: A GDP növekedés mutatója 0,4%-ponttal magasabb, mint februárban közzétett első becslésé volt.
0: Hétfő éjfélkor változnak a kőolajtermékek szabályozott árai Szlovéniában.
1: A 95-ös oktán számú benzin literenként 1,5 centtel 1,62,3 centre emelkedik, míg a gázolaj literenként 9,2 centtel olcsóbb lesz. Új ára 1,71,9 euró lesz. A fűtőolaj literenkénti ára 10,5 centtel 1,41,2 euró csökken. Az új árak szeptember 7-ig érvényesek.
0: A magyar külügyminiszter közösségi oldalán osztotta meg néhány gondolatát a Blédi Stratégiai Fórum kapcsán, amelyen ő és Magyar Péter miniszterelnök is részt.
1: A Blédi Stratégiai Fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régiónk előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek, írta bejegyzésében Orbán Anita. Orbán Anita szerint Magyarország számára tétje van az eseménynek, amelynek keretében a külügyminiszter több kétoldalú megbeszélést is folytat majd. Magyar Péter is bejelentette, hogy megérkezett a Bledi Stratégiai Fórumra, a magyar miniszterelnök Szlovénia kormányfőjének meghívására közép-európai kormányfőkkel tárgyal Európa jövőjéről.
0: 6 hónapnyi javulás után augusztusban megtört a magyar gazdasággal kapcsolatos optimizmus. A GKI konjunktúra indexe 4 ponttal esett vissza, miközben a lakosság körében az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése még ennél is nagyobbat, 9 pontot zuhant egyetlen hónap alatt.
1: Közben a forint sem zárt jó hetet. Az euróval szemben 360 környékéről 364 fölé gyengült, pedig az MNB kamatvágását még különösebb megingás nélkül vészelte át a magyar deviza, amelyre később már elsősorban a geopolitikai feszültségek és a nemzetközi folyamatok helyeztek nyomást. A következő hét újabb fontos adatokat hoz, miközben az indexnek nyilatkozó elemző szerint rövid távon akár 360 és 370 között is mozoghat az euró-forint árfolyama.
0: Szomszédolásunkat Horvátországban folytatjuk, ahol 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették az erdő és bozott üzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be ma a Környezetvédelmi és a Zöld Átmenetért felelős minisztérium.
1: A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik, és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korábban észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük, és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A Horvát Tűzoltószövetség adatai szerint az év elejétől augusztus 10-ig 8832 tűzesetet jegyeztek fel az országban, közülük 5575 szabadtéri volt. Az erdő, bozót és ajnövényzet tüzek száma 23,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
0: Krónikánk folytatásában a Balkánon időzünk. Megkezdődött a humanoid robotok sorozat gyártása a nyugat-szerbiai Sabacon. A szerbiai üzemet a kínai Mint Group vállalattal együttműködésben hozták létre. A tervek szerint az üzemben évente több mint 5000 robotot szerelhetnek össze, később pedig gyárthatnak is.
1: A humanoid robotokat a tervek szerint számos területen, egyebek mellett az egészségügyben, a mezőgazdaságban, az iparban és a védelmi ágazatban lehet majd alkalmazni. Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, a gyár megnyitóján kijelentette, Szerbia ezzel a humanoid robotok európai sorozatgyártásának úttörőjévé válhat.
0: Görögország 3 milliárd euró értékű védelmi rendszer megvásárlásáról írt alá megállapodást Izraellel, jelentette be hétfőn az izraeli védelmi tárca.
1: A megegyezés keretében Izrael több rétegű védelmi rendszer kiépítését vállalja a görög fél számára, illetve egy 26 millió euró értékű kiegészítő megállapodás keretében drónvédelmi rendszerekkel is ellátja a balkáni országot. Sajtóforrások szerint a rendszer kiépítése várhatóan 35 hónapot vesz majd igénybe.
0: És most az egyéb történésekről. A svájci rendőrség elfogta és letartóztatta azt a férfit, akit a vasárnap Svájcban történt halálos lövöldözéssel gyanúsítanak, írja a Sky News. A 43 éves svájci férfit hétfőn kapták el. Lőfegyverével megölt egy 22 éves olasz nőt, öt másik embert pedig megsebesített egy lóversenypálya közelében.
1: Az események pontos sorrendjét és a gyanúsított indítékait még vizsgálják, közölte a rendőrség. Jelenleg úgy vélik, az elkövető egyedül cselekedett. A vasárnap hajnalban elkövetett bűncselekmény után több mint 24 óráig nem volt publikus, hogy egy vagy több elkövető áll-e a lövöldözés hátterében. Emiatt azt is feltételezték, hogy ennyi idő alatt az elkövető már messzire menekülhetett. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megnevezte az olasz állampolgárságú halálos áldozatot, Maria Spinellit, és részvétét fejezte ki a hozzátartozóinak.
0: Nepálban és Tibetben vasárnap is folytatták a mentést, miután a határmenti villámáradások több száz halálos áldozatot követeltek. Ezrek tűntek el, a megközelíthetetlen körzetekbe helikopterrel szállítanak segélyt.
1: A mentőcsapatok hétfőn a vízi erőművek alagútjaiban rekedt dolgozókat próbálták felkutatni, miután Nepálban és Tibetben bekövetkezett katasztrofális áradások legalább 900 ember halálát okozták, és több mint 4700 embert eltűntként tartanak nyilván.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy heves esőzés súlyos villámárvizet idézett elő augusztus 29-én a Phantom Ranch és a Bright Angel Canyon környékén a Grand Canyon Nemzeti Parkban, a víz és a törmelék pedig a Colorado folyóba zúdult.
1: A Bright Angel Creek feletti gyaloghidak megsemmisültek, miközben hatalmas sziklák, sár és megrongálódott építmények sodródtak lefelé az árban. A térségbe látogatókat helikopterrel menekítették ki. Másnap reggel 62 embert szállítottak el a Phantom Ranchről és az alsó North Kaibab ösvényről. Az Amerikai Nemzeti Park Szolgálat emellett információt keres több mint 20 olyan emberről, akik eltűntnek minősülhetnek, illetve akiknek hollétéről egyelőre nincs információ. A Phantom Ranch és a Bright Angel Camping és a North Kaibab kösvény továbbra is zárva van, miközben folytatódnak a mentési és felmérési munkálatok.
2: Sport.
0: Agyrázkodása miatt ma nem operálták meg Tadej Pogácsárt, ahogy eredetileg tervezték, miután szombaton bukott és súlyosan megsérült a Vuelta 8. szakaszán. Csapatvezetője Mauro Gianetti abban bízik, hogy a 27 éves szlovén versenyző kedden vagy szerdán áteshet a kulcsontörés műtétjén. A szlovén első osztályban játszó Mura labdarúgó klub Matej Maticsal erősítette keretét a nyári átigazolások időszakának utolsó napjaiban. A 22 éves horvát védő 2 éves szerződést írt alá, jelentette be ma a Muraszombati klub. A legjobb 64 között 12 NB1-es, 16 NB2-es, 25 NB3-as és 11 megyei együttes vesz részt a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. A párharc sorozat Sopronban kezdődik szeptember 11-én. Másnap a Deac Ferencváros összecsapással folytatódik a forduló, de szombaton játszik még többek között a Kisvárda, a Paks, a DVSC, a Nyíregyháza, a Vasas és a Kispest Honvéd is. Ugyanezen a napon rendezik a pikánsnak ígérkező DVTK videóton összecsapást is. Vasárnapra az Újpest, a Puskás Akadémia, a ZTE és az ETU mérkőzései maradtak, ami az élvonalbeli klubokat illeti. Nyílt levélben tudatta az argentin szupersztár a nyilvánosságról, hogy visszavonul a válogatottságtól. A 39 esztendős Messi 207-szer lépett pályára a nemzeti csapatban, összesen 125 gólt szerzett, a katari világbajnokságon tagja volt az aranyérmes csapatnak.
3: Időjárás.
1: Éjszaka változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, az ország északi felében helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 18 fok között, Primorszkában 22 fokig várható. Kedden eleinte többnyire felhős lesz az ég, délelőtt helyenként kisebb eső is várható, majd a nap folyamán felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb napsütésre mindenütt számítani lehet. A keleti irányú légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb napi hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, az Adria mentén a gyenge búra mellett 31 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekről a történésekről számoltak be ma a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

Ez a Zenében Otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal is várom Önöket a legfrissebb zenei hírekkel, és természetesen rengeteg jó zenével. Jön a Paramount Pictures legújabb nagy dobása, K-pop, az első fellépés. A K-pop globális hódítása úgy tűnik megállíthatatlan. A történet középpontjában Lee Zili áll, egy fiatal koreai-amerikai nő, aki megelégeli, hogy mindig a családja által kijelölt biztonságos utat járja. Titokban jelentkezik egy Szöulban zajló kőkemény tehetségkutató versenybe, amelynek célja a következő globális sikerre ítélt K-pop lánycsapat megalakulása. A film 27 éves főszereplője Yi Yong-jo szerint a film sokkal többről szól, mint a puszta csillogásról, vagy a K-pop iránti feltétlen rajongásról. Ez a film arra hívja fel a figyelmet, hogy a világ gyakran arra ösztönzi az embereket, különösen a fiatalokat, hogy csak biztonsági játszmákba menjenek bele, azaz érjék be kevesebbel, és tegyék félre a nagy álmaikat, így aztán soha nem érnek el igazán nagy eredményeket. A K-pop, az első fellépés 2027. február 25-től látható majd a hazai mozikban is.

Szeptember közepétől a streaming platformon speciális jelölés segít a hallgatóknak megkülönböztetni a valódi előadókat a mesterséges intelligencia által létrehozott virtuális karakterektől. A Spotify ugyanis új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadóknak a megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI persona, vagyis az AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újítása a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Egy kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify nem az egyetlen platform, amely szigorítja az AI tartalomra vonatkozó szabályokat.

Tizedik alkalommal keresik az év legjobb magyar videóklipjeit. A szervezők tájékoztatása szerint a 46. magyar filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat ez a jubileumi szemle. 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók Országos Versenye. Az idei nevezés rendhagyó, hiszen szeptember 6-áig kizárólag a már elkészült és megjelent videóklippeket lehet nevezni. A magyar klipszemle 2015-ben indult el rögtön 821 nevezéssel, azóta több mint 5000 klip fordult meg a versenyben. A legtöbb elismerést eddig a Carson Coma klipjei és alkotói gyűjtötték be. A nevezés és a részletes információk a magyar klipszemle felületein érhetők el.

Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengést követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken. A földrengés jelentős pusztítást okozott a térségben, és sok ember maradt fedél nélkül. Beyoncé adománya egy kiterjedt humanitárius válság közepette érkezik. Beyoncé ezzel azoknak a világsztároknak a sorához csatlakozik, akik támogatásukról biztosították a földrengés által érintett közösségeket és az ország újjáépítését.

Jennifer Lopez pályafutásának egyik legnagyobb slágere újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A Pitbull közreműködésével készült On The Floor átlépte az 1 milliárdos hallgatottságot a Spotify-on, így hivatalosan is bekerült a streaming platform Billions Club, vagyis az 1 milliárdos klubjának zenéi közé. A teljesítmény különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a dal eredeti megjelenése óta több mint 15 év telt el. Ez a siker azt is jól mutatja, hogy a sláger továbbra is képes megszólítani a különböző generációk hallgatóit. A dal 2026-ban újabb lendületet kapott, miután felcsendült a Prime Video of Campus című produkciójában. A számra készült táncos koreográfia elterjedt a TikTokon és az Instagramon, így a 2011-es sláger a fiatalabb közönséghez is eljutott. 15 évvel a megjelenése után az On The Floor továbbra is pontosan azt teszi, amire Jennifer Lopez eredetileg szánta. Táncban tartja a közönséget. J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

Magyarország egyik legnépszerűbb nagy fesztiválja úgy vonzott rekordközeli látogatót, hogy mindvégig megőrizte családias élhetőségét, ahol a Tiszapart nyugalma és a nagy színpadok lüktetése tökéletes, generációkat összekötő szimbiózisban él egymás mellett. Egy meghatározó zenei fesztivál minden intenzitása ott volt az idei Coca-Cola színen. A mai fesztiválpiacon egyre világosabban látszik az a trend, hogy a látogatók a mindennapi elszigeteltség és a digitális túlterheltség ellensúlyozását is keresik az élő eseményeken. A szín pörgős koncertek mellett teret engedett feltöltődésnek és a valódi személyes interakcióknak. A szín ugyanis nem egy zárt fesztivál buborék, Szeged és Tisza nem díszletként veszi körül a rendezvényt, hanem aktív része az élménynek. Ettől válik igazán egyedivé ennek a fesztiválnak a ritmusa.

A többszörös fonogramdíjas halott pénz december 29-én lép fel először az MVM Domban, ezzel zárva a 2026-os évet. A zenekar mögött mozgalmas időszak áll. Már 14-szer adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, 3-szor töltötte meg a Budapest Arénát, 20. születésnapját pedig ugye a Puskás Arénában ünnepelte. A halott pénz 2004-ben még Marsalkó Dávid szóló projektjeként indult. Az idei évet a zenekar Európa turnéval kezdte, nyáron a legnagyobb fesztiválokon is felléptek, emellett teltházas koncertet adtak a plázson és a gyárkertben. A halott pénz slágereinek sora idén tavasszal ugye a Gyerekek című dallal bővült, amelyhez már több mint 4,5 millió megtekintésnél járó videóklip készült, és a szám rövid idő alatt a koncertműsor egyik közönség kedvencévé vált. A zenekar hivatalos oldala szerint a budapesti MVM Domos koncert december 29-én 19 órakor kezdődik.

emberektől függ, hanem mindig tőlünk, úgyhogy éljék meg tökéletesen ezt a mai estét is, és ahogy a következő dal is mondja, egy a millióból, ezt pedig rávetíthetjük erre a mai estére is. Érkezzen ez a csodadal, ezzel köszöni meg a délutáni figyelmüket a hétfő délutáni stáb. A közvetlen segítőtársam Bencik István hangtechnikus volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallották. Legyen szép estéjük, nem lesz olyan sok időm, holnap reggel 5:30-tól ugyanitt leszek ebben a stúdióban, és várom Önöket, minden jót kívánok!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Matilda a mosómedve nagyon boldog volt, hogy idén rengeteg gyümölcs termett a kertjében. Alma, körte, szilva, barack, és mind egészséges, örvendezett. A mosómedve napokig szedte a termést. Mire mindent betakarított, megtelt a kamra és a konyha is gyümölcsel. Ekkor rádöbbent, hogy ezeket eltenni több munka lesz, mint összeszedni. Segítséget kell hívnom, gondolta. Lement hát az erdei kisboltba, hogy a hirdető táblára kitűzzön egy hirdetést. Elek a gólya éppen ekkor lépett be az ajtón. Meglátta a cetlit.
1: Én szívesen segítek, délutánonként ráérek, ajánlotta magát.
0: Tényleg? Hát ez nagyszerű, örvendezett a mosómedve a gyorsan jött szerencsének. Másnap neki is láttak a gyümölcsök elrakásának. Először a szilvát és a barackot főzték be lekvárnak. Került kompótnak is mindkettőből. Néhány nap múlva következett az alma, abból volt a legtöbb. Elek szorgalmasan hámozott és szeletelt, Matilda pedig főzött és dunsztolt. A munkával alig egy hét alatt végeztek. Nézd csak, Elek, mennyi finomság, mutatta a befőtteket csillogó szemekkel Matilda. Ezt neked köszönhetem, hálálkodott a mosómedve.
1: Szívesen segítettem, válaszolt a gólya, és nagyon jó érzés járta át, amiért jót tehetett valakivel.
0: Nézd csak! Matilda egy nagy kosárral lépett Elekhez, ami tele volt befőttel és lekvárral. Télen nincs friss gyümölcs, így viszont lesz miből csemegézned, megérdemled, fogyaszd őket egészséggel.
2: Itt a vége, most jövő le! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
7: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
8: A hét magyar nótája.

asszonyom a lelkem. Ezerszer is elolvasom minden sora éget. Én Istenem, hogy is lehet írni ennyi szép.

le v'nei des lopas.

mesére, ki emlékszik már. Ki tud róla már, összetört a szívünk, csalódott a lelkünk.

Emléknek sem, csak egy hermat.

Akinek a lelke beteg és a szíve vérzik, igyon meg egy jó kupa bort minden nap egy hétig. Húzassa el a cigánnyal százszor azt a régit. Jegenye fát, jegenye.

jegenyefák nem nőnek az égig. Elhúzatom a cigánya százszor azt a régi jegenyefák.

Szeme csak, nem repkedtem tovább, mert így házasodtam meg. Isten tudja csak annak az okát, egyszerre csak, nem repkedtem.

Lopás, se baj, ha leszakad, leszakad, lesz más. Amelyik ott marad, rózsám. Ha tudnád, amit én, kibabája vagyok, én vagyok én. Lopás, se baj, ha leszakad,

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hétfői hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben címmel mutatták be a Lendvai Galéria Múzeum által kiadott folyóirat, a Lindva Múzeum 24. számát a Lendvai Várban. A kötetet dr. Lendvai Kepe Zoltán, a kötet társszerzője és a Galéria Múzeum múzeumi tanácsosa mutatta be. Horváth Dávidnak a következőket mondta.
2: Igen, ez egy rendkívüli kiadás, Isten igazából egy Európai Uniós, Horvátország-Szlovénia uniós pályázat keretében jelent meg a legújabb száma a Lindva Múzeumnak, a Lindvai Galéria Múzeumnak a könyv szériája sorozatában. Ugye mivel a pályázat szlovén és horvát, az uniós pályázat ezt a két nyelvet támogatta, de mi ráadásként saját költségből megjelentettük még magyar nyelven is, tiszteletből, tehát igazából három különböző kötet, külön kötet jelent meg, most legújabb számában a méhészetről, a Muravidék és a Muraközi méhészet múltjáról, történetéről, és hát természetesen a jelenéről és a közelmúltjáról is. Mind a két vidékén komoly segítségünk volt abban, hogy adatokat gyűjthettünk,

0: gyűjtöttünk az állandó kiállításba tárgyakat, gyűjtöttünk rengeteg archív fotót, kaptunk úgy a lendvai méhészektől, mint a muraközi méhészektől. Ezt használtuk föl a könyvben, mi pedig próbáltuk mindezt történeti adatokkal köríteni. Isten igazából az első méhészettel kapcsolatos pannoniai adatoktól kezdve a napjainkig.
1: Mondta a rádiónknak dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria Múzeum múzeumi tanácsosa és a most megjelent kötet társszerzője. A méhészetet bemutató kiadványban külön hangsúly helyeződik a fenntarthatóságra is, amelyről a könyv másik szerzője, Kepiné dr. Bihar Mária árult el többet.
2: A fenntarthatóság azt jelenti ebből a szempontból, hogy a környezet nem lehet rosszabb állapotban egy tevékenység folytatása után, mint előtte volt. Ez sokféle gazdasági tevékenység esetében adott, és a méhészetnél is ez nagyon fontos, és ha a fenntarthatóságnak van magas iskolája és példája, az a néprajz. A néprajz ennek a tudománya, hogy valamikor ezt hogyan élték meg, akár a paraszti gazdaságban, akár a méhészetben, és erre próbáltunk példákat előhozni, és azt kell mondanom, hogy sokszor mondjuk a néprajz és a kutatások kapcsán, hogy valamivel a 24. órában vagyunk, és meg kell ezt lépni, hogy ez a tudásanyag ne vesszen el. Hát a méhészetnél ez elveszett, hogy itt a 24. órát nem értük meg, hogy azokkal a méhészekkel beszéljünk, akik a méhészetet úgy gyakorolták, hogy a természettel szoros szimbiózisban a méhek bioritmusát figyelembe véve, hanem történeti forrásokhoz kellett visszanyúlni, és dr. Kerecsényi Editnek a munkásságához, aki ezt a 24. órát megérte, és itt ebben a nagykanizsai zalai térségben ezt összegyűjtötte, illetve ránk maradt méhészeti kéziratokra, könyvekre, tehát azért fontos a fenntarthatóság, hogy ezt próbáltuk előtérbe helyezni, illetve a fenntarthatóságnak még van egy nagyon fontos kritériuma, hogy mitől tartható fenn a méhészet. Hát attól, ha mészfogyasztók vagyunk, és egy nagyon széles néprajzi spektrumban próbáltuk bemutatni azt, hogy milyen szerepet töltött be a paraszti kultúrában a méz, a viasz, a mézből készült ételek, italok sokasága, a gyógyításban milyen szerepe volt a méznek. Tehát azt hiszem, hogy ez a könyv abban hoz egy kicsit újat, kicsit más, mint amit eddig tudtunk a méhészetről, hogy ez a fenntarthatóság kapott nagy hangsúlyt.
1: A kiadvány megjelenése pedig egyben a projekt befejezését is jelenti.
0: Az uniós pályázatunknak 4 ilyen pillére van. Ennek a pályázatnak a keretében parkosítottuk a vár domboldalnak a nyugati részét. Természetesen a méhészettel kapcsolatosan újítottuk ezt fel, vagy alakítottuk ki, teli van a domboldal mézelő fákkal. A második pillére a méhés, a tan méhésnek a felállítása, tehát olyan korszerű módszerrel, hogy meg lehet közelíteni néhány lépésre a méheket, tehát egy üvegfallal elválasztva. És akkor az állandó kiállítás, az a harmadik pillére az uniós pályázatnak, ez egy állandó kiállítással lesz, így a közel van a méhéshez, és igazából egy új tartalom, egy új kínálat az intézményünknek. Meg hát akkor a két kiadvány, az első már tavaly ősszel volt bemutatva, a beporzókról, itt is kell tudni, hogy nem csak a méhekről van szó, hanem számos rovarbogár van, amelyik igazából beporzói tevékenységet végez a természetben, és akkor ez már az utolsó lépése az egésznek, ez pedig a Lindva Múzeum 24. száma a fenntartható méhészetről Muravidéken és Muraközben.
3: A Maribor 3-2-es győzelmet szerzett a NAFTA otthonában. A mérkőzés érdekesebb pillanatait Göncz Edit foglalja össze.
4: A NAFTA bealudt az első félidőben. A Maribor a kezdő sípszó után átvette a kezdeményezést, és a 7. percben már meg is szerezte a vezetést. Tio Cipot, Isaac Chipamba jobboldali átadása után mattolta a Lukaszer Jaosek kapust, aki valamivel több mint 10 perc elteltével ismét a hálóból vette ki a labdát. Zsankár Nicsnik volt az, aki a 18. percben Chipamba újabb átadását a 16-os vonaláról gólra váltotta, így 0-2 lett az állás. A szünet előtt azonban a NAFTA felzárkózott, Luka Poredos mintegy 20 méterről talált be. A térfél cserjét követően a NAFTA bátrabban futballozott, az 52. percben ismét a gyors Sion adott jó labdát, Jasa Ragics nem tudott beleérni, szerencsére talán, hiszen már Osák közelről higgadtan a hálóba juttatta Bőrt, 2-2. A lendvai mérkőzésen azonban nem hazai hőst ünnepelhetett a szurkoló közönség. A téli átigazolási időszakban Törökországból a Népligetbe érkező Tio Cipot duplázott, így Mariborba utazott a 3 pont. Hermoso vezetőedző, miután gratulált az ellenfélnek, elmondta.
5: We didn't start the game like we wanted.
6: Nem úgy mentünk a meccsbe, ahogy megbeszéltük, és ahogy szerettük volna. Nem jó, amikor 0-2-es hátrányból kell felállni. Nehéz visszavágni, különösen egy olyan csapat ellen, mint a Maribor. De a Nafta megmutatta karakterét. Sikerült a szünet előtt szépíteni, ez némi reményt adott. A második félidőben céltudatosabban támadtunk, egyenlítettünk, megpróbáltuk elcsípni az 1 pontot, de a vendégek az ellentámadásokban és a mezőnyben megmutatták minőségüket, és végül nyertek.
4: Mondta kezdetben Hermoso, aki a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a Maribor előtt az elmúlt hetekben játszottak a Celje és az Olimpia ellen, de egyik fenn említett riválissal szemben sem szereztek pontot. A játékosok mindent beleadtak. Hermoso szerint a szakmai stáb úgy látja, hogy az említett 3 meccsen nagyon erős csapatok ellen jó képet festett a Nafta, de egyetlen pontot sem szerzett. Talán ez egy kicsit igazságtalan. A táblázatot nem nézik, továbbra is ugyanígy fognak dolgozni, és reméli, hogy már az előttük álló bajnokin győzni tud a csapat. Luca Poredos pedig hangoztatta, hétközben teszik a dolgukat az edzéseken, de a mérkőzéseken a sportszerencse nem áll az oldalukra.
6: Bizonyos szituációkban nincs mellettünk a sportszerencse, de dolgozni kell tovább és hinni a csapatban. A tartós siker kulcsa általában az, hogy a csapat minimálisra csökkentse a véletlen szerepét. Mi gyengén kezdtük az első félidőt, és a Maribor büntette. Nem tudtuk követni a taktikai utasításokat, mezőnyfölénybe kerültek, és 20 perc alatt 2 gólt lőttek. És amikor egy Maribor ellen 2 gólos hátrányba kerülsz, nagyon nehéz felállni és visszahozni magad a játékba. Sikerült felzárkózni, majd a térfélcsere után egyenlíteni, de a hajrában nem volt mellettünk a sportszerencse. Úgy vélem, hogy ma többet érdemeltünk.
4: Így Poredos. Darko Milanić, a Maribor szakvezetője, a sérülés miatti gyors cseréről is beszélt, majd sajnálatát fejezte ki, hogy a Nafta még a szünet előtt büntette a Maribor hibáját és csökkentette a hátrányt.
6: A második játék részben más taktikai felállást akartunk bevetni, azonban ezt nem tudtuk végrehajtani. Viszont a minőségnek, a kiemelkedő képességű játékosoknak köszönhetően, akikkel szárnyal a csapatszellem, akik nyomás alatt is tudnak teljesíteni, sikerült győznünk. Akartuk a 3. gólt, megdolgoztunk érte. Győzelmünk teljesen megérdemelt volt, eltekintve attól, hogy 2-0-ás vezetés után elvesztettük a fonalat, a játékritmust, és hogy a gyors labdavesztések miatt sebezhetővé vált a védelmünk.
4: Hangoztatta a vendégcsapat vezetőedzője. Az NK Maribor támadója Tio Cipot is a csapat szellemet dicsérte.
7: Mi a tekmus mód pörlizáról dobro, hogy szegli szmód vázadetka, potem szmód obili en goltik pred polcsaszon,
6: jól nyitottuk a mérkőzést, 2 gólos előnyt szereztünk, majd a szünet előtt kaptunk 1 gólt, és a házigazda a 2. játékrészben gyorsan egyenlített. Csapatunk azonban erős lélektani formában van, a jó és kemény munkának köszönhetően megérdemelt győzelmet szereztünk.
4: A Nafta tehát maradt a 7 pontnál, míg a Maribor tegnaptól 15 ponttal vezeti a tabellát. Szeptember 4-én pénteken újabb hazai mérkőzés vár a lendvai együttesre. Pichler és társai a Radomlje csapatát fogadják 20 óra 15 perckor.
3: A hétfői hírmagazint hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Tappancs és társai.
3: Állatbarátok műsora.

Egy rendkívüli nyár búcsúztatása kezdődik így augusztus végén, amely az állat és növényvilágot jócskán megviselte. Megszenvedték az emberekkel együtt a kánikulát, helyenként a váratlan égesővel kísért zivatarokat egyaránt. Tappancsnak és társainak szerencséje volt, mert olyan gazdikkal rendelkeznek, akik a kíméletlen körülmények között sem feledkeztek meg róluk. Nekik és minden kedves hallgatónak jó napot kívánok! A Murjavidék jelképeként is emlegetett vándormadár, amely gyakran látható különböző intézetek és egyesületek szimbólumaiban is, a gólya. Általában március végén érkezik, és augusztus végén elhagyja vidékünket. Örvendve fogadjuk, és szomorúan nyugtázzuk, ha valamelyik korábbi fészke a folyó évben üresen maradt. A Tappancs és társaiban a gólyákról beszél nekünk az egyébként más tevékenységéről ismert, de nyugalmazott biológia tanárként e területen is benfentes vendégünk, Vajdics Rozália. Tappancs és társai kíváncsiskodásának köszönhetően a következő percekben kiderül, hogy miért költöznek ide-oda, hogyan készülnek a fiókák érkezésére, mit kezdenek a zivatar vagy kánikula idején ezek a rendkívül látványos nagytestű madarak.

0: A gólya a gólyafélékhez tartozik. Nagy termetű, hosszú lábú, hosszú csőrű madár. Csőrük hosszú, piros, a lába is piros. Előre nyújtott nyakkal repülnek, ezzel különböznek a gémektől. Hogyha repülésben látjuk őket, a gémeknek a nyakuk össze van húzva, a gólyáki kinyújtva. Méltóság teljesen jár, és nagyon-nagyon impozáns egy madár. Egy méter magasságot is eléri, és Muravidék jelképe. Muravidéken úgy hiszem, hogy Nagypalinán a falut elnevezték Európska Vas Storkel, vagyis európai gólyafalunak nevezték el, mert abban az időben, ez egy 15 évvel ezelőtt, 15-20 fészek is volt. Most mennyi maradt, azt nem tudhatni, de biztosan, hogy van még nagyon sok, mert a gólyák visszatérnek. Miért térnek vissza? Azért, mert a körülmények újra jobbra változtak. Mit szeretnek a gólyák? A gólyák szeretik a legelőket, a mocsaras réteket, a nyitott tájakat, és szeretnek az ember közelében is lenni. A fehér gólya nem fél az emberektől, még vár bennünket határozott távolságra, és csak akkor repül fel. Ennek ellentéte a fekete gólya, ami épp olyan magasságú, kicsit saványabb, de fekete a feje, a tollazata, csak a hasa fehér, nálunk a fehér gólyánál fordítva van, ez pedig nagyon kerüli az emberi közösséget, szereti az erdőket, és az erdőben, a fákon fészkel. Nálunk akkor, amikor még dolgoztam, és ezzel foglalkoztam, mint szakkör, mint táborok, akkor még a Mura, vagyis itten Bisztricán, abban az erdőben költött egy pár fekete gólya. De én láttam fekete gólyát itt a szerdahelyi átkelőnél is, éppen keresett táplálékot. Ha pedig fekete gólyára vagyunk kíváncsiak, a Ljubljanai állatkertben van nekik egy pár egyed. A fekete gólyák védettek, a fehér gólya is védett, eszmeértik a fekete gólyának nagyon-nagyon sok, sokkal több, mint a fehér gólyái.
1: Na de mi a fehér gólyákat itt nagyon szeretjük a Muravidéken. Említette, hogy Muravidék jelképe, viszont nem csak a jelképe, hanem valahogyan a tavasznak a hirdetője is, hiszen amikor ott, ha jól tudom, április elején már van, mikor március végén megérkezik az egyik gólya a párból, akkor már tudjuk, hogy no, ezen túl már csak szebb idő vár ránk. Miért csak az egyik, és melyik jön?
0: Már március 15-én, elvonulásuk pedig augusztus 20-án kezdődik. Ez a két magyar nagy ünnephez kötődik, ezt ezzel is tudhatjuk, március 15-e és augusztus 20-a körül. Március 15-e körül én már nagyon várom a gólyákat, és általában meg is jönnek. Először a hímek jönnek, a fiúk, akik a fészket rendbe teszik. A gólyák nagyon kötődnek a fészkükhöz. Ide jönnek mindig vissza, és mert egy fészekrakás sok időbe, sok energiába telik, ezért a régi fészkeket újítják fel gajakkal, belül pedig bevonják olyan puha mohákkal, füvekkel, tollakkal. Két hét múlva megérkezik a nőstény, a kislány, az anyuka, aki lesz, és itten a gólyák monogámok, de nem mindig ugyanazzal a nősténnyel párosulnak. Amelyik idejön, van úgy, hogy többször is ugyanaz a pár lakja a fészket, de van, hogy a nőstény változtat, vagy elpusztul, vagy nem érkezik ide időben, és hogyha a hím nem talál időben partnert, nem tud szaporodni, ekkor a másik gólyákhoz csatlakozik. Lehet, hogy ilyenkor mi azt szoktuk mondani, hogy rabgólya, hogy akkor verekednek a fészekért, de lehet, hogy olyan nyugodtan csatlakozik hozzájuk, és besekít a kicsik etetésébe is. A hím feladata, hogy előkészítse a fészket, és mikor megérkezik a nőstény, nagy kelepeléssel fogadja, a gólyák kelepelnek, a csőrükkel hozzák elő ezt a hangokat, fejüket hátra előre hajtják, és kelepelnek párzáskor, kelepelnek, mikor kotlanak, és kelepelnek, mikor a kicsinyek megszületnek akkor is. Még most is hallani a kelepelésüket, amikor már a kisgólyák is elhatták a fészküket. Először a nőstény 3-4, de van úgy, hogy 7 tojást is tojik. Általában 3-4-et, az Idingöntérházán 4 kisgólya van, Kámaházán is, Hidvégen is, úgyhogy nagyon eredményes év, és a kisgólyákra az jellemző, hogy amelyik tojást előbb lerakta, abból előbb kifejlődik a gólya. Egy hónapot kotlanak, egy hónap kell a tojásnak, hogy kifejlődjön a kisgólya, kikeljen a kisgólya, és amelyik előbb kikel, az erősebb. És hogyha hiányzik a táplálék, ezt már a szülők észreveszik, akkor a gyengébb gólyákat feláldozzák, ledobják, inkább kevesebb erős egyedet nevelnek, mint 4 gyengét, akik nem képesek az életre vagy a vonulásra. Vagyis ha ott maradtunk, hogy mostan lerakták a tojásokat, mind a 2 gólya kotlik. Egyszer egyik melegíti a tojásokat, másodszor másik. És épp így van az etetéssel is. Én nagyon szeretem figyelni a gólyafészket, kiállok csak a kapuba, és már látom is, a kis gólyák soha nincsenek egyedül. Amikor egyik gólya elmegy táplálékért vagy vízért, a másik úgy helyezkedik el, hogy a testivel védi a kicsinyeket az erős naptól, vagy a széltől, vagy akár mitől. Így váltva etetik őket, hozzák az eledelt, hozzák a vizet. Mikor már a kisgólyák felcseperedtek, már olyan nagyok, hogy a szárnyaikat bontják, nagyon sok munkájuk van, mert már sokat is esznek. 2 hónapos, 9 hetes korukban kirepülnek, nappal érdekes, nincsenek a fészekbe. A szülőkkel elrepülnek valami ilyen nyitott mezőre. Általában várom, hogy itt a házunk előtt buza mező legyen, és akkor ide szokták a gólyák hozni a kis gólyákat. De az idén nem tudom, hová vitték őket. Én azt gondolom, hogy azért nem ide hozták őket, mert itt a szomszéd udvarban, a magas fákon sok ilyen nagy ragadozó madár is tartózkodik. Szerintem ez az oka ennek, mert máskor mindig itt voltak.
1: És akkor védik a fiókákat.
0: És védik a fiókákat. És még akkor is legalább 2 hétig hoznak nekik ennivalót, mikor már kirepülnek, és elviszik őket egy nyugodt helyre, ahol ők maguk is járkálhatnak, keresgélhetnek táplálékot, még akkor is legalább 2 hétig etetik őket. Mindig nagyon érdekes volt figyelni, hozták az ebédet, hozták a vacsorát. Mi vizet is szoktunk kitenni, úgy egig messze vittük a kannát, abba is keresüttek a kisgólyák. És utána most már 20-a körül kezdődik a vonulás, és aztán elvonulnak. Nem mindjárt Afrikába, de csoportosulnak, először a fiatal gólyák vonulnak el, idősebb gólyák kíséretében. A fiatal gólyák még nem ismerik az útirányt, és honnan tudják, hogy most el kell nekik vonulni. Ez a biológiai órájuk, ez velük született, ez a génjeikben bent van, és hogyha egy gólya itt marad, már arra is volt példa, az is a vonulás időszakában nyugtalan lesz, mert ez az ösztön hagyja őket. Most már nagyon sokat tudnak a gólyák vonulásáról, a gyűrűzés alkalmával, vagy pedig elektromos órák, vagy valami ilyen, amivel követni tudják a gólya vonulását. És a gólya vonulása Afrikába megy, Dél-Afrikába, Szahara déli részére, legtöbbnyire Csád és Szudán területén telelnek át. A gólyák megvárják a megfelelő szelet, még várják a széláramlást, és akkor vitorlázhatnak is, kevesebb energiát fektetnek bele. Közelebbi utat is választhatnának a tenger felett, az erdők felett, de ott nincs ez a légáramlás, ami segíti a vonulásukat. A vonulásuk körülbelül 25-26 napig, egy hónapig tart, de visszafelé, amikor indulnak, az pedig egy is fél hónapig húzódik el az ornitológusok kutatása szerint. Akkor ráérnek, tudják, hogy jönnek haza, és időt adnak maguknak.
1: Golyáknak ezek szerint akkor hol van a haza, és hol van az ideglenes otthonuk?
0: Szerintem a hazájuk itt van, mert itt szaporodnak. Uh-huh. És a gólya akkor jön először ide, amikor már ivarilag érett, amikor már szaporodni tud 3-4-5 éves korukban, amikor már érzik, hogy felnőttek, hogy szaporodóképesek, akkor teszik meg az utat haza felé, és ekkor tudnak szaporodni.
1: Addig pedig az óvodáskorukat Afrikában élik meg. Az idén nálunk is szinte afrikai körülmények uralkodtak a nyár folyamán, legalábbis a hőhullám és a kánikula miatt, és ilyenkor, amikor láttuk ezeket a gólyákat, akkor ugye több kérdés is felmerült azokban, akik állatbarátok vagyunk. Ezt a meleget hogyan viselik el, vagy amikor az ivatarok vannak, és jégeső van, és ott áll a fészkében a gólya, mennyire elviselhető ez a madár számára?
0: Úgy, mint az ember, alkalmazkodnak. Az állatok is, az ember is, a növények is. És amikor esik az eső, a gólya a szárnyaival betakarja, vagyis maga alá helyezi a kisfiúkat, összehúzódnak a fészekbe, és olyan állapotban vannak, hogy minél kevésbé érje őket a rossz idő. De hogyha nagy jégeső van, az már árt nekik is. A gólya tolla olyan toll, ami mint a vízi madarakra jellemző, zsíros, és aztán a víz lepörög róla. Úgyhogy nem kell féltenünk az állatokat, a természet már úgy teremtette őket, hogy fel tudják találni magukat. És még valami, hogyha valamelyik gólya itt is maradt, és látjuk, hogy jön, és leül, gondoljuk, hogy valami baja van, hogyha közelítünk, és a gólya felrepül, hagyjuk békibe. Ha közelítünk, és a gólya csak próbál menekülni, akkor már segítségre van szüksége. Ilyen esetben hívjuk a megfelelő embereket, akik segítséget tudnak neki nyújtani. De általában a gólyák nagyon, még az állatok általában nagyon-nagyon tudják kezelni ezeket a problémákat, és hogyha igaz nincs segítség, akkor lépjen csak az ember közbe.
1: Igen, ahogyan a gólyák esetében Vajdics Rozália aláhúzta, csak akkor segítsünk az állatokon, amikor önmaguk képtelenek erre. És itt jön Mojca esete. A tappancs macska rokonának a sérülése miatt, amely bizony magától nem gyógyult volna be, ortopédiai műtétre volt szüksége. És a véletlen is úgy akarta, hogy a gornyaradgonai állatorvosi állomáson történjen a beavatkozás, ahol éppen az ortopédiai szolgáltatások a specialitásuk. A magazint az említett állategészségügyi rendelő bemutatásával folytatjuk. Tappancs bandája Ljuba Fekonyával, a gornyaradgonai állatorvosi állomás igazgatójával, egyben ortopéd állatorvossal beszélte meg az interjút. De ahogyan az lenni szokott, a megbeszélt időpont későbbre csúszott, mert megérkezésünkkor még folyt a műtét. Így akaratlanul stanúi voltunk egy pomerániai törpespic tért kalács műtétjének. Utána készítettük a most hallható beszélgetést.
2: Tappancs és társai.
1: Ljuba Fekonya állatorvos, a gornyaradgonyi állatorvosi állomás igazgatója, aki a csontszövetek orvoslására, az ortopédiai műtétek területére szakosodott. Miért az ortopédia?
3: Hvala za obisk na našoj veterinarskoj postaji. Na našoj veterinarskoj postaji se ukvarjamo med drugim tudi z ortopedijo.
4: Köszönjük, hogy ellátogattak a mi állatorvosi állomásunkra, ahol többek közt az ortopédiával is foglalkozunk. Szóval az állategészségügyi szolgáltatások keretében ortopédiai műtéti beavatkozásokat végzünk. A veterinában ezt a területet ritkábban fedik le. Ugyanakkor az idevágó patológiai esetek száma napról napra nagyobb. És így a kereslet is egyre növekedett. Persze ez az a terület, amelynek elvégzését szeretni kell. Folyamatosan szükség van a továbbképzésre. Jó magam, minden ortopédiai szakelőadás után bosszankodom magamra, mert előtte azt hittem, már mindent tudok. És mindig valami új technikát ismerek meg. Egyre több a diagnosztika, amely nagyon közel áll a humán medicinához. A korszerű állatortopédia a minimális és nélkülözhetetlen munkaeszköz a röntgen. Azonban nagyon sokszor a diagnosztika túl hiányos, és szükség van mágneses rezonanciára, illetve komputeromográfiára. Igaz, ezzel Gornya Radgonán még nem rendelkezünk, de a közelünkben található rendelőkben már ezek a műszerek is megvannak. Azon gazdikat, akik érdekeltek, kedvencükkel erre a kiegészítő diagnosztikára is beutaljuk. Ezzel a gyógykezelést, egyben pedig a gazdi döntését is megkönnyítjük, hiszen alaposabb fény derül a kedvenc nehézségeire, és arra, meggyógyítható-e az állapot, vagy inkább csak a fájdalomcsillapító kezelésre van lehetőség. Sajnos gyakran előfordul, hogy a csontvázon és az izomzaton a patológiai elváltozások olyannyira rosszak, hogy a palliatív terápián túl már nincs más lehetőség.
1: Melyek a leggyakoribb ortopédiai beavatkozások a kutyáknál és a macskáknál?
3: Moram reči, da se dejansko skrb lastnikov živali, ki se mačk in psov tiče, za moje pojme.
4: Ami a macska és kutyagazdikat illeti, azt kell mondanom, hogy gondoskodásban teljes változás történt. Az elmúlt 10-15 évben az említett állatok iránti viszony jelentősen megváltozott. Szerintem az emberek nagyon jól odafigyelnek és megfigyelik kedvencüket, rengeteg tudással rendelkeznek, számtalan kérdéssel jönnek, aztán a közösségi hálózatokon is sok mindent meg lehet tudni, noha itt néha félrevezető infok is megjelennek. Általában azonban az emberek sokat tudnak, s ritka kivételekkel nem várnak túl sokat. Idejében elhozzák az állatorvoshoz a kedvenceket. A múltban több volt a sérülésből, traumából. Miért? Hát régebben kevesebb állatot ivartalanítottak. Az ivartalanítás nem csak a nem kívánt szaporulatot akadályozza meg, az ivartalanított egyedek jobban szeretnek az ember közelében maradni. Az állatokat mostanában nem hagyják magukra. Ebből kifolyólag jelentősen csökkent a gázolás miatti traumás esetek száma. Ebből tehát kevesebb, míg az ortopédiai esetekből egyre több van. Ezek a fajtákra vonatkoztathatók. A degeneratív elváltozások következményei néha a veleszületett hibák okozzák. És egyre több tulajdonos az ortopédiai műtétet választja, mert hatékony. Az állatnak megkönnyíti az életét, csökken a fájdalom, és ennyi az egész.
1: Mojca esetében elszakadt keresztszalag miatt, a most látott műtét pedig a kutyus tért kalácsficama miatt volt szükséges. A két beavatkozás milyen gyakorisággal fordul elő, illetve milyen ortopédiai műtétekre kerül sor legtöbbször?
3: Poškodbe križnih vezi nekje ortopedski problém.
4: A keresztszalag sérülés úgymond az egyes számú ortopédiai probléma. Ugyan nem a macskáknál, mert náluk ez nem éppen gyakori jelenség. A macskák esetében trauma, illetve egy külső erő hatására szakad el a térdben a keresztszalag. Más a kutyák története. Hogy esetükben mi okozza ezt a sérülést, még nem derült ki teljesen. Az eddigi tanulmányok eredményei arra utalnak, hogy a túl korai ivartalanítások részben befolyásolhatja az elváltozást, azonban megerősítő bizonyíték erre nincs. Tény azonban, hogy a kutyák csontozatán előforduló panaszok között a tért kalács elváltozásai jelentik az egyes számú problémát. Tehát a keresztszalag sérülés mellett a tért kalács ficam gyakori, elsősorban a kistestű kutyafajtáknál. Ezen egyedeknél igazából kialakul a csontváz elváltozása, amiatt testtartásban, járásban is észrevehető. A tért kalács ficamból később keresztszalag szakadás is lehet, ami tovább bonyolítja a dolgokat, és a gazdinak plusz költséget is jelent, hogy egy ilyen műtétet ki is tudjon fizetni.
1: Bizony az állategészségügyi szolgáltatásoknak ára van, hiszen csak kevés kedvencnek van biztosítása, ami minden költséget nem is fedez. Természetesen a költségek, a beavatkozások, ortopédiai műtétek komolyságától és bonyolultságától is függnek. Fekonya igazgató, önöknél mit vállalnak, illetve mit nem?
3: Pravzaprav ni ortopedskega posega, ki ga ne delamo tu endoprotez kolkov.
4: Igazából nincs olyan ortopédiai beavatkozás, amelyet ne vállalnánk. Amit nem csinálunk, az a csípőprotézis beültetése. Nem azért, mert ezt nem akarjuk. Az a probléma, hogy nálunk nagyon kevesen döntenek kedvencük esetében a csípőprotézis beültetése mellett. Azért, mert ez nagyon nagy költségekkel jár. Tudni kell, hogy egy ilyen terjedelmi műtéthez plusz ortopédiai felszerelésre is szükség van, amelyet újabban a forgalmazók bérbe is adnak az állatorvosi rendelőknek. De hát mivel ebből olyan kevés van, kérdés, hogy észszerű lenne-e vállalni az ilyeneket. Nem utolsó sorban tapasztalat is kell egy ilyen műtéthez. A tapasztalatokat pedig csak bizonyos számú műtéttel lehet megszerezni. Először képzés, aztán segédsebészként megfigyelés, és a végén néhányszori önálló csípőprotézis beültetés kell ahhoz, hogy elegendő tudást szerezzünk a sikeres csípőprotézises műtéthez. Ez egyelőre itt nálunk még probléma. Miközben Szlovéniában, a Topolšicai állatkórházban ezeket a műtéteket is elvégzik.
1: A Gornyaradgonai állatorvosi állomás egyike a 8 muravidéki állatorvosi rendelőnek, ahol az imént közelebbről bemutatott ortopédiai tevékenységük mellett mással is foglalkoznak.
3: Na veterinárske postaje Radgona nas je zaposlenih 7 veterinárov pa 8 veterinárske technikov.
4: A radgonai állatorvosi állomáson 7 állatorvos és 8 állategészségügyi technikus dolgozik. 5 állatorvos a kisállatokkal foglalkozik, kutyákkal, macskákkal, az egyik állatorvosnőnk az egzotikus állatok gyógykezelésével foglalkozik. A csapat tagjai egy-egy területre szakosodtak. Egyesek ortopédiával, van aki a belgyógyászattal, vagy például a sztomatológiával foglalkozik. 2 állatorvosunk továbbra is a tenyészállatok, pontosabban a szarvasmarha és a sertésellátással foglalkozik. 3 község tartozik hozzánk, Apache, Radenci és Gornyaradgona, és szükség esetén még más község is.
1: Nyilatkozta Tappancs és társainak Ljuba Fekonya állatorvos, a Gornyaradgonai állatorvosi állomás igazgatója. Kedves állatbarátok, noha az időjárási viszontagságok enyhébbek, az állatokról nem szabad megfeledkeznünk. Akik állandó jelleggel segítségünkre szorulnak, a szabadon élő cicák. Számukra továbbra is eledel gyűjtőpontot biztosít a Lendvai RTV stúdió. Az adományozott brikettit és konzerveket a Muravidéki Állatvédő Egyesület önkénteseinek segítségével juttatjuk el a kóborcicákhoz. Aki akar, így is segíthet. Tappancs és társai, valamint Vajdics Rozália, Ljuba Fekonya, Pisznyák Attila, Györkös Gorán, Király Tomislav és Cigán Szilvia, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Tartsanak velünk akkor is a viszonthallásra!

az utca végről úton vagyok, az est rám szállt, a csillagok védenek, nincs akadály. Fények szűrődnek, ahol fellépek a blues muzsika, festi ma az eget, Yellow Zebra bár ott a sör.

taps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

cserfi szakatol műket vadít. Szellemi zene, akár egy vallás. A bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem, kavar.

vissza, nyugtatja szívemet a zene varázsa, gyógyítja.

0: kell mennem.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

bosszú volt a tény. A kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát, mindenkinek amennyi jár.

MMR. A zene összeköt. Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat hengeres régi Ikarusz, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg

Hadkorpomba a szokott munkapadnál állva, elmereng a huncut képeken. Olajfoltos sárgult kebre, egy régi tollas bárba, ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őségi csoda.

Az üres lakás súlyos csendje helyett inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjába a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva konzog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatú, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszi haza, csak neki dübörög a hat henger zajon.

66-os régi Ikarus, s mélyen válja a betont a nyoma, mint egy kopott hegyű olcsó ceruza.

Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság.

és énekelni kezdtél. Elpusztult a macska, a szomszédom az őr, majd jel.